Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

death.

Sérzés, a megkísértés, lebeperjen, észrevétlen, na nem a szégyen, csak a tombolá, hisz bűrudat, zsongoláz, és a fények izzó orgiája, a vágya teljesen testedbe rágja, ez az őrültek háza.

0: a 90-es évek zenéi. Itt az SMR-ben.
1: Upon the face of the water.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán.
2: A régi zenék hullámhosszán.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évekbe.

0: 107,1 MHz,
1: ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia a divat.

0: Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.
1: És indul még egy sláger a 80-as évekből.

0: Búcsúzik a nyár.
1: Búcsúzhat a nyár. Osonhat az ősz. Tombolhat a tél.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Télen-nyáron a legnagyobb magyar slágerek szólnak.
3: A legnagyobb magyar slágerek szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió 107,1 MHz-en.

0: és uraim!
1: Jön!
2: Még egy magyar sláger a 90-es évekből!
3: Itt az SMR-ben!

0: egyenesen a 70-es években.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikaland. Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
3: A régi slágerek hullámhossza 107,1.
4: SMR.
2: Csak retro.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28

0: Hallod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs
1: Reklámot hallottak.
2: A legendák nálunk szólnak.
3: Szabadkai Magyar Rádió.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A régi zenék hullámhossza.
1: 107,1 MHz.
2: A lemez.
3: A lemez.
2: Forog tovább.
3: Tovább.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Ébredjen velünk,
3: hogy ne maradjon le semmiről.
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben.
2: Hallgasson zenét velünk!
3: A 107,1

0: A régi idők slágerei.
1: A régi idők slágerei.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
0: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit.

0: ajánló következik.
1: Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak. Indítsák a napot a Szabadkai Magyar Rádióval.
0: A 107,1 MHz-en.

0: És most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
3: 107,1.

0: Reklám következik.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
1: Reklámot hallottak.
3: Szabadkai Magyar Rádió.
4: Kezdjék velünk!

0: ajánló következik.
1: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
2: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhanguló fesztivál.
1: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
2: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
1: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
2: A programokon való részvétel ingyenes.
1: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
4: Az FM 107,1-en és az interneten.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek.

0: 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban. Legnagyobb magyar slágerei.
1: Nálunk a nosztalgia a divat.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
1: Reklámot hallottak.
3: 8 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Szabadkai Magyar Rádió.
5: Ébredjen velünk a 107,1-en.
4: SMR.

0: Mi nem felejtettük el
1: a 70-es évek kedvenceit.
2: Mert a retro örök.
3: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: A 107,1-en.
5: Ahol a régi melódiák szólnak.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Fehér puli kiskutyák eladók Szabadkán, érdeklődni a 062 29 12 64-es telefonszámon. 062 29 12 64. Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 19 99 393-as vagy a 065 29 99 393-as telefonszámon lehet. 061 19 99 393, illetve 065 29 99 393. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11:00, valamint délután 13:30-16:30.
1: Hétvégén 9:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
3: Ajánló következik.
4: Pont veled inkluzív tábor sajátos nevelési igényű és tipikus fejlődésű gyermekek számára Szabadkán a Majsai úti általános iskolában július 27-e és 31-e között, minden nap délután 3 és 6 óra között. A tábor ingyenes, a részvételi szándékot azonban előzetesen jelezni kell. A táborban 8 és 12 év közötti gyermekek jelentkezését várják. A résztvevőknek uzsonnát és hűsítő italokat biztosítanak. A tábor ideje alatt pedig egészségügyi nővér is jelen lesz. Bővebb információ a 062 96 17 009-es és a 064 95 84 590-es telefonszámokon.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Ajánlót hallottak.
3: Reklám következik.
5: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
6: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk, minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
7: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékfesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
0: Reklámot hallottak.
3: Ajánló következik.
8: Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak. Most pedig csapjunk a húrok közé. És szóljanak
9: a rockzene örök slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 107,1. Itt csak retrosláger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Így gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak.
1: Reklám következik.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a Hét Napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét Nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: Náda Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 5550 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
0: Reklámot hallottak.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Reklámot hallottak.
5: 9 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Jó reggelt kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.

Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban. Köszöntöm az Agrárvilág hallgatóit, a szerkesztő Rafek Violetta. Mai műsorunk kiemelt témája az aratás, a bácskai és a közép-bánáti határba látogatunk. Utána járunk annak is, hogy hogyan tűrik a hőséget a haszonállatok, majd foglalkozunk a gyümölcsösök védelmével, a mészhozammal, és nyári kertészkedésre invitáljuk a hallgatókat. Tartsanak velünk itt a 107,1 MHz-en.

0: kortyot a poharadba. A nyári időszak egyik legfontosabb mezőgazdasági munkája az őszi kalászosok betakarítása. A termés eredményeket azonban nagyban befolyásolja az időjárás, a termés technológia és a megfelelő időben elvégzett munkák sora. Balassa Miklós nem csak tejtermeléssel foglalkozik, hanem jelentős szántóföldi növénytermesztést is folytat, hiszen a gazdaság takarmányigényét is biztosítani kell. Az idei aratás tapasztalatairól és a takarmánytermesztés fontosságáról a csantavéri gazdát Vitkovics Alexander kérdezte.
1: Július elején járunk, javában zúgnak a határba az aratócséplők.
2: Jelenleg már 10 napja az aratással vagyunk, és a lucerna betakarítás az folyamatosan megy, ugye egyik kaszálás a másikát éri. Az árpát azt betakarítottuk, most jelenleg megy az olajrepce. Azt a szalán ma befejezzük, és akkor átállunk a buzákra is. A buzákat még nem bántottuk, ugye nem értünk oda idejének, de hát az árpákkal meg vagyunk elégedve, hála Istennek nem kaptunk jégverést, ahol azok voltak, máshol volt, de hát hogy azt félretesszük jelenleg, és az árpánk azon 3,8-tól 4 tonnát tudott teremni holdanként. Ezzel meg vagyunk elégedve, betároltuk, legyen takarmányunk, az olajlepszét azt pedig az értékesítjük, arra nincs lehetőség tárolni, úgyhogy azt átadjuk az átvevőknek is akkor.
1: Mekkora hozamot értek el az olajlepcénél?
2: Az olajlepce az 18-tól 22 mázsa ilyen, hát reméljük, ha végére oda jutunk, akkor lesz 20 mázsa átlagunk, de ebben volt valamennyi jégverés is, azok ilyen 5-6 mázsát adtak. Úgyhogy meg voltunk elégedve, amilyen rossz volt az őszi kikelés, nagyon elmaradtak a repcék, volt benne zöld is, volt benne, ami már elszóródott is, de hát úgy láttuk, hogy tovább nem merünk várakozni, mert az érett pörög ki, a zöld az még ott fog maradni, így is úgy is nagyobb lesz a veszteség, ha várunk még egy-két hetet, mert ne legyen, hogy Isten jöjjön még egy zivatar, ez a hőhullám után, akkor totál készen lesz. És akkor azt próbáltuk menteni, a kalásztost is kell, de ugye azok egy kicsit többet bírnak ki, mint az repce, nagyon érzékeny. Egy esőre kinyílik a hőve, és már kispörögnek a magok.
1: Említette azt, hogy az árpa esetében 4 tonna hozamot értek el holdanként. Ez egy viszonylag jó eredménynek mondható, tekintettel arra, hogy több gazdával is beszéltem, akár Bács-Feketegyen, akár Szabadka más területén. Ott silányabbak az eredmények. Feltételezem, hogy ez annak köszönhető, hogy azért megadják a földnek az, ami kell, elsősorban a gazdaságukból eredően a szerves trágyát.
2: Hát igen, mi az egész szerves trágyát és a hígtrágyát, amik van ugye a tehenek alatt a folyékony hígtrágyán, a borgyak és a hízóborgyak növendékűszők alatt pedig szerves trágya, ezeket mind kijutatjuk saját földjeinkre, azzal tápláljuk őket, és nagyon kevés műtrágyát használjuk, inkább próbáljuk a foliárisan levélen keresztül táplálni, mivel a tavaszi időszakban se nem voltak csapadékok, és akkor mi úgy látjuk a gyerekek, a fiatalabb gyerek az növénytermesztési mérnök, és azt mondta, hogy a földet kell javítani, nem rontani kell, hogy adagolni, táplálni, hogy minél nagyobb a humusz tartalom, hogy életérdemes legyen a föld.
1: Még egy gondolat erejéig maradjunk az aratásnál. Általában az aratás kezdetén meg szokták határozni az illetékesek az árakat. Az árpa esetében ilyen 17 dinárt hallottam, viszont a buzánál még nem rukkoltak elő az árakkal. Van-e valami információja, és egyáltalán mi a véleménye ezekről az árakról?
2: Hát sajnos ezek az árak évtizedek óta így működnek, hogy majd mikor már 2/3 bent lesz a gabonának, akkor döntenek valamilyen árat, látják, hogy mennyit tudnak bevásárolni, milyen szinten. Hát az árpa siralmas 17-8-18-40-et tudunk érte kapni, egy nagyobb termelésnél, hogyha eladnánk, de mivel betároltuk a takarmány véget, meg inkább majd később piacra tesszük. Az olajrepce az jelenleg az 58-9 dinár között mozog, ahol nem tudunk mozdítani. A buzára ugye hát ott is mondják, hogy 20-20,5-19,5, de még nincs konkrét árajánlat. Hát abból is, amit tudunk, betárolunk, és akkor amit nem tudunk, esetleg azt átadjuk a tárolókba, és majd valami lesz belőle, hogyha meghozzák az árakat. Sokat nem tudunk biztosan kiboxolni, mennyiség után szoktunk ilyen fél dinárt kapni, hogyha beadjuk a nagyobb tárolókba. Azok is kijönnek velünk, hogy hát viszonozzuk egymásnak a kölcsönös szolgáltatást.
1: És végezetül, mekkora szerepet játszik a saját termesztésű takarmány a tejtermelő gazdaság működésében?
2: Ez egy létfontosságú. Már 50 éve a tejtermeléssel foglalkozok, családom is az volt, a szüleim is, nagyszüleim, gyerekek már 4. generáció, és az a szabály, hogy minden évben megtermel a tömegtakarmányt, az a lényeg. amennyit tudsz a tápértékükből is, de azért a siró széna, szénás, ezt mindent megtermeljen, és mindig legyen egy körülbelül 5-6 hónapos tartalékot, hogy netán jöjjön rád valamilyen aszály, mint már 3-4 éve volt, hogy akkor se legyen probléma, hogy át tud vészelni ezeket a helyzeteket. És akkor mi próbáljuk, hogy minőségeset csináljuk, hogy az a széna, a szénár, a siló, az pontosan olyan legyen, amire elő van írva, próbálkozunk rajta, nem tudunk mindig 100%-ban megcsinálni, de hát időfüggő is, meg emberfüggő is, tudjuk, hogy vagyunk, hogy három gazdaság itt nálunk együtt dolgozik, ilyen nagyobb cégek, a Pusin meg a Kecsenovics, és akkor két kombájnunk van, és akkor mind a kettő működik, de az emberek is, ugye, mert amikor egy helyre kül, akkor összpontosuljuk a transportot, és akkor viszik be, úgy meg az emberek is azt csinálják, hogy egymásnak kölcsönösen segítünk, mert abban a szezon jelenleges időben nem lehet leakasztani 5-6-10 embert valahonnan, hogy most gyere nekem dolgozni, és akkor ezeket egész éven kell foglalkoztatni, ugye, és akkor a munkásod is meg kell becsülni, akkor ő is téged megbecsül.
1: Ettől szebb végszót nem is mondhatott volna. Köszönöm szépen, hogy az aratás kellős közepén ebben a rekkenő hőségben időszakított ránk.
2: Én is köszönöm a meghallgatást.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán.
2: A régi zenék hullámhosszán.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

0: Javában folyik az aratás Közép-Bánátban is. A gazdák igyekeznek mielőbb biztonságba helyezni a termést. Annyi már biztos, hogy a tavainál kevesebb kenyérgabona kerül majd a tárolókba, mint tavaly. A vidéken hektáronként 4 és 6 tonna közötti hozamokra számítanak. Ha az időjárás nem hátráltatja a munkát, akkor az aratás a jövő héten befejeződik. Beigazolódott a szakemberek jóslata, Bánátban a búza megsínlette a május elejé fagyokat és a csapadék hiányt. Snezana Paragyénovics, nagybecskereki növényvédelmi mérnök a melencei határban szemléltette azt, hogy milyen állapotban várja a búza az aratást. Május legvége azt jelezte, hogy problémánk lesz a terméshozammal, azaz a búzakalászok fejlődésével, amelynek problémát okozott az alacsony hőmérséklet. Egy másik nagyon fontos gond volt az áprilisi csapadékhiány. Tehát ezt a két mutatót hangsúlyozzuk, az áprilisi csapadékhiányt és a kései májusi fagyokat, amelyek csökkentették a búzahozamát a környékünkön. A terméshozambeli különbség a helyszíntől függ, és maga a termelő is eltérő hozamokkal rendelkezik. Ez alatt azt értjük, hogy a parcella melyik határrészen volt, hosszabb vagy rövidebb ideig érték az alacsony hőmérsékletek és a csapadékhiány. A hozamok kataszteri holdanként 2,5 és 4,5 között mozognak, tehát nagyjából 4 és 6 tonna között hektáronként, ami jóval kevesebb, mint tavaly. A gabona szemek sűrűsége és a búza minősége a szakember szerint kielégítőnek mondható. Ami magát a hektolitert illeti, az bizonyos parcellákon kielégítő, ha figyelembe vesszük a kalászokat, amelyeken valamivel kisebb szemek vannak, az alacsony hőmérsékletek következtében nem fejlődtek ki teljesen. Vagyis valamivel kisebb szemek vannak, és a gabona szemek sűrűsége is kisebb. Tehát körülbelül 78-80 között van a hektoliter. Információink szerint a betakarított búza fehérje és gluténtartalma eddig elég jó. Ahogy a termelőink mondanák, nagyon nehéz év volt, és a búzaföld sokkal jobban nézett ki, mint most az aratáskor. Azt is elmondhatom, hogy az aratás elején feljegyeztük a gombásodás jeleit is. A tordai határban gyakorlatilag befejeződött az aratás, csak elvétve van még aratásra váró parcella. Dvorák Ede a Tordai Földműves Szövetkezet igazgatója.
1: Lesújtó eredményeket hozott, soha nem látott alacsony termésekkel. A tordai szövetkezetben az átlag, én azt gondolom, még nincs befejezve, de ahogy körvonalazódik, ott olyan 2,4-2,5 tonna holdanként termésre számíthatunk, hát ilyen termésre én nem emlékszek, megmondom őszintén. A privát szektorban talán még ettől egy kicsit gyengébb is. Voltak extrém rosszak, tehát 1 tonnától a 3,5 tonnáig szinte minden van, de az átlag az ott valahol a 2-2,5 tonna között körvonalazódik, ami a tordai határt illeti. A búzának a minősége kielégítő, tehát inkább nem, hogy kielégítő, inkább azt kell mondani, hogy nagyon is jó. A hektoliter olyan 77 körül van átlagban, ami a fehérje tartalmat illeti, az meg 14%-on fölötti. Ami a szem nedvesség tartalmát illeti, az 9-10-11, de hát a minősége kiváló a puzának, de sajnos mi nekünk a minőséget meg nem fizeti senki. Mi kilogram után kapjuk a jövedelmet, nem a minőség után.
0: A Közép-Bánáti körzetben évente átlagosan 50 ezer hektáron vetnek búzát. Most ez néhány ezer hektárral megnövekedett, ugyanis a gyenge kukorica termés miatt bővült a kalászosok vetés területe. A búza és az árpa domináns kultúra lett, de az idén ez sem lett kifizetődő.
1: Végül is csalódás jelent természetesen, tehát ezt nehéz lesz elnyelni, mert egy nagy pénzforrás kiesés van kilátásban, tehát itt nagyon kevés pénzt jár az embereknek a gabonáért. Általában jó le is van terhelve, az árendák kifizetésehez van kötve, tehát különben is leterhelt gazdaságok meg fogják szenvedni ezt az alacsony termést nagyon. De igazából nincs kiútunk, tehát mi most már a kukoricától kezdünk félreállni, ha gabonából is félreállunk, akkor nem marad semmi, tehát ezt tovább is vetni kell, és reménykedni, hogy majd talán lesznek jobb évek is, mint az elmúlt év volt.
0: A muzsiai réten a megművelhető 1800 hektárnyi termőföldnek a felén vetettek az idén búzát. Mészáros Róbert, nagybecskereki termelő.
2: Múlt héten eső volt, megszakított bennünket, de most már a feltételek adottak rá, hogy folytassuk. Itt vagyunk a muzslai rétegbe, itten rosszabbak a földek, de az idén az aszály véget valahogy itten jobban terem, mint az első és a második osztályú földek. Itten az elvárás 6 tonna hektáronként, még a jobb földek 3,5-4 tonna plafon hektáronként teremnek. Már 3 éve, hogy kevés csapadék van, így kukoricatermés kiesés volt már 3 éve, mínuszban termeltünk, és muszáj volt váltani buzára és napraforgóra. Azok még hoznak valamelyest több hozamot, hogyha szárazság is van.
0: Gyenge minőségű földekről van szó, nagy elvárások nincsenek, a muzsiai gazdák mégsem elégedetlenek. Palatinus Ervin, muzsiai gazda.
3: Rossz fődek, itt muzslán nem termnek úgy, de itt muzslán az idén most a rosszabb fődeken jobb a termés, mint a falu körül a jobb fődeken, mert ottan az átlag hektáronként nem üti meg a 4-4,5 tonnát, mert ott leégött. Tehát ez a 2-3 hónapos szárazság megmutatta az eredményt mostan. A réten pedig, ahol normális idők között a víz vitte, ottan tényleg, hogy meglepően van termés, meg ottan 5 tonnán fölül is van hektáronként.
0: A muzsiai réten is a kalászosokat részesítik előnyben, nem csak a szárazság miatt.
3: Már rég átmentünk a kalászosokhoz, lehet, hogy az is a gond, hogy itten már lassan kalászosra kalászost vetünk. Már úgy gondolom mindenki tudja, hogy itt mi nálunk a kukorica jó is teremne lent a réten, mert nedvesség van, de az átok az benne, hogy vaddisznó is minden évben több meg több van, és kukoricát nem ismerünk vetni, mert a vaddisznók tönkreteszik a termést.
0: Az aratás vége felé napirenden van a búza ára. Több bánáti gazda tárolja a búzát, hogy később jobb áron értékesíthesse a terményét. Akik viszont kénytelenek azonnal értékesíteni a magukat, azoknak 18-20 dináros kilogrammonkénti árat kínálnak a felvásárlók, mint amennyi évekkel ezelőtt is volt.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik. Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma a holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. MIOS.RS.
4: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
5: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
2: Reklámot hallottak.
3: Ajánló következik.
2: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Így gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak.
3: Legendás előadók, emlékezetes dalai.
4: Mi leporoljuk a régi slágereket.
3: Szabadkai Magyar Rádió.
4: Dalok, melyeket

0: A rendkívüli hőség a mezőgazdaságban is érezteti hatását. A tejtermelő gazdaságokban a gazdák különféle hűtési megoldásokkal igyekeznek enyhíteni a fejős teheneket érő hőstresszt, amely akár 20-25%-os tájhozamcsökkenést is okozhat. Korom Sarolt a riportja.
1: A nyári hőhullám a tejtermelő gazdaságok mindennapjait is jelentősen megnehezíti. A magas hőmérséklet miatt az állatok kevésbé aktívak, többet pihennek, és a szervezetük a hőleadásra fordítja az energiát. Emiatt a gazdák a nyári napokban fokozott figyelmet fordítanak az állatok tartási körülményeire.
2: A szarvasmarhákat is, ahogy az embereket, minket is megviselt, őket is nagyon megviselte ez a meleg. A víz a legfontosabb ilyenkor, hogy azt biztosítsuk nekik, a vizet, tehát az feltétlenül szükséges, valamint a hűtésről gondoskodtunk, tehát ventilátorokkal, különböző párásítókat használunk, hogy minél komfortosabb érzést tudjunk biztosítani, de ebben a melegben már szinte ez lehetetlen, tehát őket is annyira megviseli, hogy a termelés rovására megy már ez a nagy meleg, tehát csökkent a tejtermelésük a szarvasmarháknak.
3: Mit tapasztaltak, mennyivel csökkent, hogyha lehet itt számokban mondani egyáltalán?
2: Hát ez most így olyan 10-20%-ig átlagban csökkent.
3: Ami pedig a takarmányt illeti, kell ilyenkor valamilyen plusz takarmány, vagy érdemes ilyenkor valamit elvenni?
2: Ilyenkor, tehát amiben a természetes nedvesség benne van, tehát a szilázs, azt adjuk nekik, mert abban van magában a szilázsban is nedvesség. Tehát azt adjuk nekik, meg a sót biztosítjuk, a nyalósót nekik, hogy ugye a kipárolgással sót is veszítenek, ásványi sókat, tehát az ásványanyagot is pótolni próbáljuk náluk.
3: A viselkedésükben esetleg mutattak-e valamilyen más jellegzetességet így a napokban?
2: Ők is ingerültebbek, tehát a szarvasmarhák is ingerültebbek egy kicsit.
1: A hőstressz a tejtermelés egyik legnagyobb nyári kihívása. A szakemberek szerint már néhány egymást követő forró nap is érezhető visszaesést okozhat a tejhozamban, és a termelés csak fokozatosan áll helyre a lehűlést követően.
4: A takarmányozásra is oda kell figyelni mindenképpen. Kicsit gyengébb kalóriai értékű takarmányt biztosítani nekik, viszont állandóan előttük legyen, hogy hűvösben többet tudjanak fogyasztani, hőségben többet tudjanak pihenni, ne az evésre menjen az energiájuk, ellenben megjegyzendő, hogy vitaminokkal és ásványi anyagokkal még inkább bővebben el kell látni őket, mint közönséges, hűvösebb időben, hogy pótolni tudják a szervezetből veszített tápanyagokat. Nagyon-nagyon nagy figyelmet igényel a gazdáktól, tehát állandóan figyelni kell őket, és szükség esetén beavatkozni.
3: A fejős teheneknél tapasztalható ilyenkor például a tájhozamnak a romlása, nem csak a minőségének a romlása, hanem a mennyiségének a romlása.
4: Természetesen igen, 20-25%-kal is kevesebbet tudnak adni, mert a tulajdonképpen a hőség átvészelésére megy el az energiájuk, a lélegzés magasabb szinten van, tehát itt csökken a minőség is, és a mennyiség főként. Ez velejárulja a hőségnek, és látjuk, hogy a tejára mennyire alacsony, itt ismét meg kell említeni azt, hogy nagyon nagy mínuszban vannak a termelők. Egyáltalán csoda, hogy tudják ezeket a terheket viselni.
1: A nyári időszakban a gazdák folyamatosan figyelik az állatok állapotát, és igyekeznek minden olyan körülményt biztosítani, amely csökkenti a hőség okozta megterhelést.

Ennyi fért az Agrárvilág első órájába. 10 órakor rövid hírekkel érkezünk, utána pedig folytatjuk mezőgazdasági műsorunkat. Tartsanak velünk a folytatásban is, itt a 107,1 MHz-en. Minden, ami mezőgazdaság, a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág.

0: hölgyeim és uraim! Jön!
1: Még egy magyar sláger a 90-es évekből!
2: Itt az SMR-ben.

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok!

0: Brasnyó Zoltán vagyok. Aki az Európai Unióból érkezik Szerbiába, sokkal jobb utakat talál, az autópályákon keresve se találni kátyúkat, fogalmazott a szerb elnök Zombor közelében, ahol megtekintette Vajdaság egyik legnagyobb közlekedési beruházásának kezdeti fázisát. A Vajdaság Mosolya nevű gyorsforgalmi út teljes vonala 185,5 km hosszú lesz, és a Herceg-Szántó Béreg határátkelőt köti majd össze a romániai határnál fekvő szerb csernyével. Jelenleg az első 94 kilométeres szakaszon dolgoznak Béreg és Szent Tamás közt. A munkálatok már egyébként megkezdődtek. Alekszandar Vučić látogatásakor a projekt kivitelezője, az azerbajdzsáni Azvirt vállalat képviselői is jelen voltak, akiket Vučić arra kért, hogy a Kerényig tartó 34,1 kilométeres szakaszt 2028 júniusáig fejezzék be. Az Egyesült Államok a függetlenség kikiáltásának 250. évfordulóját ünnepelte. A központi rendezvényeket Washingtonban tartották, ahol a hatóságok rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezettek be. A jubileumot felvonulások, koncertek és a július 4-i ünnepségek történetének eddigi legnagyobb tűzijátéka kísérte. Donald Trump amerikai elnök a dél-dakotai Mount Rushmore emlékműnél mondott beszédében úgy fogalmazott, hogy az évforduló Amerika aranykorának kezdetét jelenti. Azt is állította, hogy a kommunizmus ismét fenyegetést jelent az Egyesült Államokra, és arra szólította fel a republikánusokat, hogy őrizzék meg többségüket a következő választásokon. Az ünnepségek ugyanakkor a belpolitikai megosztottság árnyékában zajlanak. Közvéleménykutatások szerint sok amerikai bizonytalan az ország jövőjét illetően, miközben több politikus az egység és a bevándorlók szerepének fontosságát hangsúlyozta. Megkezdődött a nyári koncertek a Zene Pavilonban című rendezvénysorozat Palicson. A nyitó koncertet tegnap este tartották a Zene Pavilonban, ahol a Virtuózó Orkesztra lépett színpadra Zsiga Pál vezetésével. A rendezvénysorozat célja, hogy gazdagítsa Palics kulturális és turisztikai kínálatát, kellemes zenei élményt nyújtson a látogatóknak, és bemutatkozási lehetőséget biztosítson a helyi művészek és kulturális egyesületek számára. A hagyományos programsorozatot idén is a Palics Park Kft. Szervezi, ahol júliustól szeptember elejéig várják majd a közönséget. A következő koncert egyébként július 19-én este 7 órától lesz a Zene Pavilonban. Igazi fesztivál hangulat töltötte meg szombat délután a Magyar Kanizsai Vásárteret, ahol a Kanizsa Fest közösségi napja színes programkínálattal várta az érdeklődőket. A rendezvény kincskereséssel, középkori táncbemutatóval és a Tücsök Együttes Vidám koncertjével kezdődött, amely már az első órákban számos családot csábított a helyszínre. A legkisebbek és szüleik kézműves foglalkozásokon is kipróbálhatták ügyességüket, miközben egész délután pezsgő közösségi élet jellemezte a fesztivált. Az idei Kanizsa Festet ezúttal egynapos rendezvényként szervezték meg, így a családbarát programokat estére a zenei kikapcsolódás váltotta fel. A reflektorfény ekkor már a bulizni vágyókra irányult, a Magyar Kanizsai Vásártéren az In Vivo együttes, valamint a lemezlovasok gondoskodtak a fergeteges hangulatról, amire népes közönség volt kíváncsi.
1: Sport.
0: A legutóbbi VB-n ezüstérmes francia válogatott 1-0-ra legyőzte a paraguayi csapatot tegnap a labdarúgó világbajnokság philadelphiai nyolcaddöntőjében. Kylian Mbappé megszerezte 19. VB gólját, amellyel újra egy találatra megközelítette az örök rangsort vezető Lionel Messit. A tornán már 7-szer volt eredményes, ezzel az argentin támadóval holt versenyben vezeti a góllövő listát. A dél-amerikai együttes 2010 után játszott újból világbajnokságot, de a 4-szeres győztes németek kiejtés ellenére nem sikerült megismételnie eddigi legjobb teljesítményét, amelyet éppen 16 éve ért el, amikor a 8 közé jutott.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén 25 fok van jelenleg, ma változóan felhős, de azért főként napos időben lesz részünk, csapadékra nem számíthatunk, a csúcshőmérséklet pedig 29-30 fok körül alakul majd.
2: Hírműsorok óránként.
3: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
2: SMR. Reklám következik.
4: Biztonság, ami hosszú távra szól. A zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Panyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
5: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
6: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
7: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
8: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
7: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
8: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
7: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
9: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
10: Reklámot hallottak.

Minden, ami mezőgazdaság a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág. Köszöntöm azokat, akik most kapcsolódnak be műsorunkba. Ez itt az Agrárvilág, a mikrofonnál Rafek Violetta. Folytatjuk mezőgazdasági műsorunkat. A második órában utána járunk, hogy mekkora jelenleg a gyümölcsösök fertőzési potenciája. Ezután méhészekkel beszélgetünk a hozamokról és a nehézségekről, majd pedig utána járunk, hogy milyen munkák várnak ránk nyáron a kertekben. Jó vételt!

0: Jelenleg magas a fertőzési potenciál a gyümölcsösökben, amelyet a gyümölcstermesztőknek megfelelő vegyszerek alkalmazásával kezelni kell. A gyümölcsösök ezen belül az alma, szilva, magyaró és körteültetvények állapotáról Paracki László kollégánk Tamara Pálvicát, a Verbászi mezőgazdasági tanácsadó szakszolgálat szakemberét kérdezte.
1: Ami a szakszolgálat által lefedett területeken található gyümölcsültetvények állapotát illeti, elmondható, hogy jelenleg az ültetvényekben intenzív vegyszeres kezelések időszaka zajlik. Azokról a gyümölcsfajtákról beszélünk, amelyek még nem értek a beérés szakaszába, hanem a termés növekedés fenőfázisában vannak.
2: Što se tiče jabuke na našem terenu, trenutno se vrše tretiranja, naravno.
1: Az alma ültetvényekben jelenleg kezeléseket végeznek, különösen a bejelentett csapadék előtt, mivel fertőzési veszély áll fenn. A levelek és a gyümölcsök varasodása, valamint a liszthalmat jelenléte miatt szükséges a kezelések elvégzése engedélyezett készítményekkel. Ugyanakkor előrejelző jelentő szolgálatunk adatai szerint jelenleg intenzív az almamoly lárváinak kelése, ezért azokon a területeken, ahol a kárküszöböt meghaladja a fertőzés mértéke, mindig hangsúlyozzuk a gyümölcsültetvények folyamatos megfigyelésének fontosságát. Terepszemlét kell végezni, és a helyzetnek megfelelően a kárküszöb átlépése esetén el kell végezni a szükséges kezeléseket. Ami a szilvát illeti, jelentős mértékben megtalálható térségünkben. Jelenleg a szilvamoly második nemzedékének tojásrakása zajlik, ezért, ahol ezt észlelik, engedélyezett rovarölőszerekkel kell kezelni. Az elmúlt években egyre aktuálisabb probléma a magyaró ültetvényekben jelentkezik. A magyaró olyan gyümölcsfaj, amely egyre nagyobb területet foglal el térségünkben, és az új telepítések száma is növekszik. Jelenleg poloskák támadása figyelhető meg, most zajlik a tojásrakásuk. A fiatalabb termésekbe befúródnak és jelentős károkat okoznak. Ezért kifejezetten ajánljuk a magyaró ültetvények rendszeres ellenőrzését, és ahol szükséges, az engedélyezett készítményekkel történő kezelést. Az utóbbi időszakban jelentős mennyiségű csapadék hullott térségünkben. Emiatt folyamatosan ajánlásokat adunk a gyümölcstermelőknek személyesen, és az előrejelző jelentős szolgálat honlapján keresztül is, hogy a bejelentett csapadék előtt végezzék el az aktuálisan szükséges kezeléseket azok ellen a kórokozók ellen, amelyek jelen vannak a gyümölcsösökben. Fontos megemlíteni azt is, hogy a kezelések során figyelembe kell venni a hőmérsékletet, mivel a nap bizonyos szakaszaiban igen magas hőmérsékletek vannak. Emiatt a permetezést célszerű a reggeli vagy az esti órákban elvégezni. Ami pedig a körtét illeti, a körteültetvényekben a körtebolha minden nemzedéke jelen van. Gyümölcstermesztőink és termelőink már jól tudják, hogyan kell ellene védekezni, és mikor szükséges a kezelések elvégzése. Minden esetben arra kérünk mindenkit, hogy kísérje figyelemmel az előrejelző jelentős szolgálat honlapját.
2: Kako da se bore sa njom, kada da vrše tretmane i u svakom slučaju uvek apel da se isprati prognozno izveštena služba sajt.
1: Mivel az előttünk álló időszakban ismét jelentős mennyiségű csapadék várható, a gyümölcstermesztőknek ennek megfelelően kell eljárniuk, és gondoskodniuk kell a gyümölcsösök védelméről. Bármilyen kérdés és probléma esetén forduljanak bizalommal a Verbászi Tanácsadási Szakszolgálat szakembereihez.

0: Emlékszik még a Trabantra?
1: Kedveli a Neoton slágereit?
2: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Mert a magyar retro slágerek nem szólnak.

0: Sok más mezőgazdasági ágazathoz hasonlóan a méhészet is egyre inkább függ az időjárási viszontagságoktól, mondják a tiszamenti méhészek. Ebben az évben már alig volt repceméz, sőt, még az akácfa virága is néhol elfagyott. Emellett egyre több időt és energiát igényel a méhcsaládok gondozása. Problémát okoz továbbá a felvásárlási ár és a mezőgazdaságban használt vegyszerek használata. Fejős Ornella a mikrofonnál.
1: A méhcsaládok fejlődésére az elmúlt évek nagy aszálya is kihatott. Emiatt gyenge immunrendszerrel készültek a télre. Az előtte lévő hónapokban pedig nagy volt a szárazság, így nem tudtak testileg sem felkészülni a hidegre. Ennek okán több gazda is próbálta serkenteni őket, illetve elkezdték egyesíteni, azaz kiegyenlíteni a családokat. Ez azt jelenti, hogy a gyenge családokat az erősebb családokhoz helyezték át. A felerősödési fázis pedig folyamatos volt, mesélte Körmöci Lóránt méhész. Hozzátette, a hosszú távú cél az volt, hogy az erősebb méhek rajzását visszafogják, a gyengébbeket pedig felerősítsék. Ezután következett az akácméz betakarítása, ami idén sem számított rekordmennyiségnek.
2: Ugye előtte még a repcére, hogy vándoroltunk, az nagyon jó megindította a méheket. Gyűjtöttek egy kis repcét is, kevesebb mennyiséget, mint amit általában szoktak. Tehát úgy mondom, hogy a kis eladásra otthon, amit árulunk, arra a mennyiség az meglett, és a repce után pedig méhészek nagyon örültek, hogy az idén végre nem fagyott le az akác, tehát igazából minden évben valamekkora mennyiség, valamekkora erejű fagykár szokta érni az akácot. Az idén körülbelül olyan 1-1,5 méter magasságig láttunk az akácfákon fagykárt, de ez elenyésző mennyiségű volt, tehát a gyönyörű szépen virágzott. Két konténerrel vándoroltunk az idén is az akácra. Azok a családok, amelyek fölfejlődtek, tehát az erejüktől függően szépen gyűjtöttek. Jó volt az idei.
1: Fontos kiemelni a felelőtlen vegyszeres kezeléseket is, amelyet a mezőgazdaságban használnak a termelők. Sokan ugyanis akkor permeteznek, amikor a méhek nektárt gyűjtenek. Kispiacon Muhi Bettina is családja is méhészettel foglalkozik. Bettina inkább a pergetésben szokott részt venni.
3: 13 éve foglalkozunk méhészettel.
4: Hogyan értékelnéd az idei évet eddig?
3: Hát az idei évet kicsit féltünk, tartottunk kezdve a kedvezőtlen időjárástól, de amikor virágzott a repce, szép napsütéses időnk lett repcemézre, nem panaszkodhatunk, jó termés hozott.
4: Hogyan sikerült az akác?
3: Az akác virágzással meg vagyunk elégedve, mivel 3 éve eddig mindig elfagyott, csak az árak maradtak a régiek.
4: Mit jelent az, hogy az árak régiek maradtak?
3: Hát ugyanannyit kapunk érte, mint például 5 vagy 6, 7 éve ezelőtt, és ugye az árak mindenhol csak felfelé mentek. Akár a boltba, akár a Péknél, bárhol mi megmaradtunk ott, ahol eddig voltunk.
4: Minőségileg, ha lehetne, milyen lett az idei méz?
3: Minőségileg jó lett, finom.
4: Mi várható majd a napraforgóval?
3: Hát a napraforgóval bízunk benne, hogy jó időnk lesz. A szárassággal reméljük nem fogunk küszködni, és mézzel, hogy kedvezzen majd egy kicsit legalább az idő a méhészekre is.
1: A magyar kanizsai piacon többen is árulnak mézet. A legkelendőbb az akácméz, de sokan vásárolnak virágmézet vagy repcemézet. A magyar kanizsai Kordován Miklós évtizedek óta árul a piacon.
5: Az a helyzet az egészben, hogy itt most lett fölemelve az akácméz ára, 1004, a virágot meg 8-900 dinár. A repce is 8, akkor van itt propolisz, akkor virágpor, krém.
4: Hogyan tudják nagyban értékesíteni, vagy csak kicsiben árulják?
5: Nagyban olyan keveset adnak érte, hogy éppen mondtam is itten a múltkorában, amikor, hogy emelni kell az árát fő a méznek. Mondom nekik, hogy mit akartok, mindenkinek van.
4: Milyen a nagybani ára? Lehet-e bármit is tudni a nagybani áráról, hogy mennyibe kerül?
5: Nagybani ára? Hát őszintén mondom, nem tudom, mert egyik azt mondja, ennyi, a másik annyi, hogy 2,80 meg 3 a virágméz. Az akácméz, de még azt, hogy 6-ot mondanak.
1: A napraforgó virágzása még javíthat az éves mézhozamon, ezért a szezon végleges mérlege egyelőre nem ismert. A méhészek bíznak abban, hogy a nyári hordás részben ellensúlyozza majd a repce által okozott kiesést.

0: Ajánló következik.
1: Ökokemp a Topolyai tópartján. Az Árkusz Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet- és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tópartján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod! A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jókedv és a szórakozás garantált.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ajánlót hallottak.
0: Retro zenefüleinknek.
3: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
4: A 80-as évek.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: Beköszöntött a nyár, a kertek pedig ilyenkor mutatják talán a legszebb arcukat. A veteményesekben fejlődnek a zöldségek, a gyümölcsfákon egyre nagyobbak a termések, miközben a kertészeknek is akad bőven tennivalójuk. De vajon mit érdemes még most elültetni? Mire kell odafigyelni a szőlőben, a paradicsom vagy éppen a rózsák gondozásakor? Többek között erről lesz szó a következő percekben. A mikrofonnál Vitkovics Alexander.
1: Itt a hőség, itt a nyár, viszont a kert most sem pihen. A nyár beköszöntével sokan úgy gondolják, hogy a tavaszi vetések és ültetések után a kertben már kevesebb a tennivaló. Valójában azonban a június végi és júliusi időszak az egyik legfontosabb a kertészek számára. A növények gyors fejlődésnek indulnak, a gyümölcsfák termést nevelnek, és ilyenkor már a betegségek, valamint a kártevők elleni védekezésre is nagyobb figyelmet kell fordítani. A kertészkedés kapcsán érdemes felidézni egy kevésbé ismert oldalát a nagy magyar írónak, Jókai Mornak. Nem csak regényeket írt, hanem szenvedélyes kertész is volt. Egyik művében így fogalmazott a szőlőről: aki szőlőt ültet, nagy urat vesz magának. Ezzel arra utalt, hogy a szőlő folyamatos gondoskodást igényel. A hajtásválogatás, a meccés és a növényvédelem elengedhetetlen ahhoz, hogy ősszel szép termést szüretelhessünk. A nyár eleje még mindig alkalmas bizonyos növények ültetésére. A meleg kedvelő tökfélék, például a cukkini, most érzik igazán jól magukat a kertben. Nem véletlenül vált az elmúlt évtizedek egyik legkedveltebb konyhakerti növényévé. Gyorsan fejlődik, bőven terem, ráadásul sokoldalúan felhasználható a konyhában. A zsenge termések rántva, töltve, salátákban vagy akár pörköltként is kiválóak. Egy 4 tagú család számára már néhány tő cukkini is elegendő termést biztosíthat egész nyáron. Közben a paprikára és a paradicsomra is fokozott figyelmet kell fordítani. A meleg és a párás időjárás kedvez a különböző gombás betegségek kialakulásának. Ha a paprika alsó levelei sárgulni kezdenek, vagy a termések csúcsán barna foltok jelennek meg, az gyakran valamilyen betegség jele lehet. A megelőzés ilyenkor sokkal hatékonyabb, mint a későbbi kezelés. A gyümölcsfák esetében most jön el a gyümölcs ritkítás ideje. Első hallásra furcsának tűnhet, hogy a kertész saját kezűleg távolít el gyümölcsöket a fáról, de ennek jó oka van. Ha túl sok alma, körte vagy őszi barack fejlődik egyszerre, azok kisebbek lesznek, és a fa is kimerülhet. A szakemberek szerint akkor megfelelő a ritkítás, ha a megmaradó gyümölcsök között elegendő hely marad a zavartalan fejlődéshez. A rózsák szerelmeseinek is akad bőven feladatuk. A rendszeres öntözés és tápanyag utánpótlás meghálálja magát. A bokrok hosszú heteken át virágoznak. Az elnyílt virágokat érdemes folyamatosan eltávolítani, mert ezzel újabb virágzásra ösztönözhetjük a növényt. A friss hajtásokon gyakran megjelennek a levéltetvek is, amelyek rövid idő alatt jelentős károkat okozhatnak. Ezért érdemes rájuk odafigyelni és védekezni ellenük. A nyári kertészkedés nem csak a növényekről, hanem a biztonságról is szól. A cseresznye és megyszüret idején sok baleset történik a régi, instabil létrák miatt. Érdemes rendszeresen ellenőrizni a létrák állapotát, és csak biztonságos eszközökkel dolgozni. Végül ne feledkezzünk meg a tavaszi hagymás virágokról sem. A tulipánok levelei ilyenkor már elszáradnak. Az idősebb hagymákat célszerű kiemelni a földből, megtisztítani, és őszig száraz, hűvös helyen tárolni. Ezzel biztosíthatjuk, hogy jövő tavasszal ismét színpompás virágokkal díszítsék kertünket. A nyár tehát korán sem a pihenés időszaka a kertben. A gondos odafigyelés, a rendszeres munka és a növények igényeinek ismerete meghozza a gyümölcsét. Szó szerint is. Aki most időt szán kertjére, az a következő hetekben és hónapokban bőséges terméssel és gyönyörű virágokkal jutalmazza meg magát. A kertészkedés tehát talán az egyik legszebb elfoglaltság. Egyszerre kíván türelmet, gondoskodást és kitartást. A növények pedig meghálálják a figyelmet, legyen szó egy tő cukkiniről, egy gondosan nevelt rózsabokorról, vagy egy terméstől roskadozó gyümölcsfáról. Ahogy elődeink mondták, a kertben elvégzett munka soha nem vész kárba. Annak gyümölcse előbb-utóbb mindig beérik. Köszönöm, hogy velünk tartottak.

Ennyi fért mai műsorunkba, az Agrárvilágot hallották. A műszaki munkatárs Sóti Tamás nevében is köszöni a figyelmet a szerkesztő Rafek Violetta. Tartsanak velünk a folytatásban is, a hírek után kezdődik a vasárnapi kívánságműsor. További szép napot és kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, a viszonthallásra. Minden, ami mezőgazdaság, a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt hallhatatlan előadók,
1: és legendás zenekarok dalai szólnak. Szabadka

0: És most vissza a 80-as évekbe. A 80-as
1: évekbe. Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban. Ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. Az új gazdasági intézkedés csomag csupán az első lépés a szerbiai polgárok életszínvonalának javítása felé, ezt mondta a szerb pénzügyminiszter. Siniša Mália TV Prva műsorában elmondta, az állami bevételek az év első 6 hónapjában a vártnál kedvezőbben alakultak. A magasabb adóbevételeknek és a megtakarításoknak köszönhetően pedig lehetőség nyílt újabb támogatások bevezetésére. Az intézkedés csomag legnagyobb kedvezményezettjei a legalacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők lesznek, de a kormány a szociális segélyben és a gyermekellátásban részesülő családokról sem feledkezett meg, hangsúlyozta. Az Egyesült Államok a függetlensége kikiáltásának 250. évfordulóját ünnepelte. A központi rendezvényeket Washingtonban tartották, a hatóságok rendkívüli biztonsági intézkedései mellett. A jubileumot felvonulások, koncertek és a július 4-i ünnepségek történetének eddigi legnagyobb tűzijátéka is kísérte. Donald Trump amerikai elnök a dél-dakotai Mount Rushmore emlékműnél mondott beszédében úgy fogalmazott, hogy az évforduló Amerika aranykorának kezdetét jelenti. Azt is állította, hogy a kommunizmus ismét fenyegetést jelent az Egyesült Államokra, és arra szólította fel a republikánusokat, hogy őrizzék meg többségüket a következő választásokon. Az ünnepségek ugyanakkor a belpolitikai megosztottság árnyékában zajlanak. Közvéleménykutatások szerint sok amerikai bizonytalan az ország jövőjét illetően, miközben több politikus az egység és a bevándorlók szerepének fontosságát hangsúlyozta. Igazi fesztivál hangulat töltötte meg tegnap délután a Magyar Kanizsai Vásárteret. A Kanizsa Fest közösségi napja színes programkínálattal várta az érdeklődőket. A rendezvény kincskereséssel, középkori táncbemutatóval, a Tücsök együttes vidám koncertjével kezdődött, amely már az első órákban számos családot csábított a helyszínre. A legkisebbek és szüleik kézműves foglalkozásokon is kipróbálhatták ügyességüket, miközben egész délután pezsgő közösségi élet jellemezte a fesztivált. Az idei Kanizsa Festet ezúttal egynapos rendezvényként szervezték meg, így a családbarát programokat estére a zenei kikapcsolódás váltotta fel. A reflektorfény ekkor már a bulizni vágyókra irányult, a Magyar Kanizsai Vásártéren az In Vivo együttes, valamint a Lemezlovasok gondoskodtak a fergeteges hangulatról, amire népes közönség volt kíváncsi. Gazda kínálattal és nemes céllal várta az érdeklődőket a jótékonysági levendula napok a hétvégén Szabadkán. A Majsai úti általános iskola előtti térre kilátogatók a helyi kézművesek portékái között válogathatnak. A rendezvényből befolyt összegből a gyermekeknek vásárolnak tanszereket az iskola kezdéshez és karácsonyi, valamint húsvéti csomagokat is.
0: Sport.
2: Szambáznak a Vikingek, folytatódnak a labdarúgó világbajnokság 8-at döntői, 10 órától Brazília Norvégiával csap össze New Yorkban. Közép-európai idő szerint hajnali 2 órakor Mexikó Angliával mérkőzik meg Mexikó városban. Hétfőn este viszont egy hamisítatlan európai rangadóra készülhetnek a foci szerelmesei. Portugália és Spanyolország méri össze erejét Dallasban.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén 26 fok van jelenleg, változóan felhős, napos időre készülhetünk. A hőmérséklet 26 és 29 fok körül alakul, ma csapadékra ma nem számíthatunk.

0: a régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar
1: és a Régió Rádió hullámhosszán. Reklám következik.
2: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
1: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
0: Reklámot hallottak.
3: Világhegyet lódát küldöm.
0: Születésnap, eljegyzés, lakodalom. Ünnepeljen a Szabadkai Magyar Rádióval. Kérje kedvenc nótáját, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Keresse az aktuális zenei listát a Pannon RTV honlapján, a hétvégi magyar szóban, a Tarka világban, a hét napban, a családi körben, a Halas Média weblapján és a Halasi Tükör heti lapban, valamint Facebook oldalunkon. Hallgasson minket vasárnap 11 és 16 óra között. Küldjön üzenetet SMS-ben, Viberen, e-mailben vagy a Facebookon. Hívjon minket az adás ideje alatt a 024 621 407-es számon. 024 621 407. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Tisztelettel köszöntöm a vasárnapi kívánságműsor hallgatóit 675. adásunkban, az év 27. vasárnapján. Július 5-e van, egy újabb hónapot kezdtünk el. Emese Sarolta és Antal névnapja. Muravidéken július 5-ét Sarolta napját jelölték ki a diótermés megjóslására. Azt tapasztalták, hogy ha esik az eső Saroltán, nem lesz diótermés. A hiedelem valós alapokon nyugszik. A diófa bár vízigényes, a csapadéknak is megvannak a veszélyei. A július elejé csapadékos időjáráskor erős a baktériumos és gombás fertőzés veszélye. Aki nem szeretne kockáztatni, az már július elején szüretelheti a zöld diót. Eljött ugyanis az ideje a zöld diólekvár és a zöld diólikőr készítésének. Július az aratás hónapja is. A kenyérgabona betakarításának sikerét számos hiedelemmel és szokással igyekeztek biztosítani. A munkát fohászkodással, imádsággal, kalapemeléssel kezdték. Elszórt adatok vannak arra vonatkozóan, hogy milyen jelentőséget tulajdonítottak az első kévének. Ebből a baromfinak adtak egészséges és termékenységvarázsló céllal. Betegség elhárító szerepe is volt. Az aratókat elsőként meglátogató gazdát megkötözték, és csak akkor engedték szabadon, ha borral vagy pénzzel váltotta ki magát. A legtöbb hagyomány azonban az aratás végéhez kapcsolódik. Egy kis darabon, talpon hagyták a gabonát, hogy jövőre is biztosítva legyen a jó termés. Az utolsó kévéből készült az aratókoszorú. Általában a földes úrnak készítették, de az utolsó kalászokból egy kis csomót mindenki hazavitt. Az arató koszorú különféle formájú és nagyságú lehetett, korona, csigaszerű, koszorú alakú. Az arató koszorút a mestergerendára akasztották, és vetéskor a koszorúból kimorzsolt szemeket a vetőmag közé keverték. A magának arató család nem rendezett ünnepséget. Az arató bálokat elsősorban az uradalmakban rendezték meg. Amit még július jósol, hogy jó időt remélhetünk, ha napnyugtakor jó idő van, ha csalogányok szorgalmasan énekelnek, ha reggel és este a füst egyenesen felszel, ha az eső köddé változik. Rossz idő lesz, ha napfelkeltekor égi háborúk vannak, ha a kakasok napnyugta után kukorékolnak, ha a tyúkok, varjak, pávák sokat kiáltozva szomorúak. Legyen bármi is, mi nem szomorkodunk, hiszen itt az ideje a zenés üdvözleteknek, melyeket ma is 10 óra óta Várunk SMS, Viber és e-mail formájában, valamint telefonon. Facebookra szombat délig lehetett írni. Jó vételt és kellemes rádiózást kíván! A telefonoknál Nikolics Martin és Grösik Dániel, az adásvezető technikus Váradi Valentin nevükben is köszönti a hallgatókat a szerkesztő műsorvezető Búzár Zsuzsanna. Már is a dinasztia nóta csokrával indítunk, hát mulassunk egyet. Becsalmásra Schleyher Lászlónak és párjának Jutkának, Tájföldre Sárközi Károlynak és családjának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter. Bácsszőlősre Neszvecskó Józsefnek nagyon boldog születésnapot, jó egészséget. A család többi tagjának is szép vasárnapot és kellemes zenehallgatást kíván Mari. Szabadkára Soginak, Parigrosz Edvárdnak, közelgő születésnapjára gratulálnak Piroska és Gábor, Huginak és keresztlányuknak kellemes vasárnapot kívánnak.

Egy gyönyörű dal következik a Zárai Vámosi duótól. Szabadkán Jurich Györgyöt és Máriát házassági évfordulójuk alkalmából köszönti, és még számtalan boldogságot kíván fiúk Norbi. Palicsra Lőrinc Ildikónak, valamint Ausztriába Csincsik Anitának, a drága lányaiknak és vejeiknek köszönetet mond a sok törődésért édesanyjuk Ibolya és édesapjuk István. Az unokákat sokszor puszélják. Topolyára Csizmadia Erzsébetnek és Szabó Antalnak nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván László Kanadából. Bács Szőlősre Gyurákovics Máriának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván szerető párja Péter.

Az Atlantik felvételével folytatjuk. Magyarországra az idősek otthonába Bicskei Margitkának küldi a dalt Sörös Jancsi Szabadkáról. A kelebiai lakosoknak kellemes szép napot kíván Illés Tamás. Ausztriába fiának Robertnek kellemes szép délutánt, jó pihenést kívánnak, és üzenik, hamarosan találkoznak édesanyja, valamint nővére és öccse családjukkal együtt. Szabadkán Török Verának szép délutánt, jó zenehallgatást kíván Nász asszonya. Bácsalmásra Ábrám Jancsinak születésnapjára nagyon sok szeretettel küldi ezt a dalt Marika és Misi, Katicának és a stábnak szép vasárnap délutánt. Köszönjük! Mélykútra Bloher mamának és Bloher papának szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván Letícia, Ági és Laci. Csantavérre Mecserik Erzsébetnek és Gézának kellemes vasárnapot és jó pihenést kíván Zsolt. Ezt a felvételt szeretnék küldeni szerelmének Norbinak, és szép vasárnapot kíván mindenkinek, Csóka Klaudia.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Fehér puli kiskutyák eladók Szabadkán. Érdeklődni a 062 29 12 64-es telefonszámon. 062 29 12 64. Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 19 99 393-as vagy a 065 29 99 393-as telefonszámon lehet. 061 19 99 393, illetve 065 29 99 393. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
3: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
3: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban! Reklám következik.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a hét napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
8: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
7: Reklámot hallottak.
1: Ajánló következik.
9: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
10: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhangoló fesztivál.
9: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
10: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
9: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
10: A programokon való részvétel ingyenes.
9: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
7: Ajánlót hallottak. Hallgasson minket 11 és 16 óra között a 107,1 MHz-en. Vasárnapi kívánságműsor.
11: Besenyei Ferenc nótájával, felvételével folytatjuk a jó kívánságok továbbítását. Mária, József, Gyuri és Nelli kérésére. Továbbá Topolyára, Becskei Gizellának boldog születésnapot kíván Cunka és Róbert. A következő nótával szeretnék Szeretnek kellemes vasárnap délutánt kívánni Csantavéren Anitics Juliannának, unokája Tíme a messzi távolból. Mecserik Izabellának, sógornőjének Csantavérre Pavlukovics Szilvia Németországból küldi a dalt.
12: Édes jó Istenkém, te, aki annyi szegény embert teremtettél, tudhatod, hogy a szegénység nem szégyen, de nem is nagy dicsőség. Mondd, tönkre mennél abba, ha egyszer nekem is ide pottyantanál egy kis gazdagság.

0: fantastici sì, e che non va fare. Ma che è chi spense it
1: Korda Györgytől következik egy nagyon szép dal, mégpedig Kornélia kérésére továbbá Németországba Pavlukovics Szilviának, Gábornak és az egész családnak. Kellemes vasárnap délutánt kíván édesanyja és antitata. A rádió dolgozóinak és a hallgatóknak szép vasárnapot kíván és további jó munkát a Jankó család. Köszönjük szépen! Szabadkán Júrics Marikának és Dődnek házasságkötésük évfordulójára gratulál, és kívánja, hogy még sok boldog éveket töltsenek együtt egészségben, szeretetben. Beatrix. Csantavérre Pavlukovics Rózsának vidám vasárnap délutánt és jó egészséget kívánnak szerető gyermekei és unokái. Bácsalmásra Berencsi Zoltánnak és családjának, Katona Jánosnénak és családjának, Bácsszőlősre Gyurákovics Máriának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Péter.

A kelebiai és a supjáki lakosoknak, valamint újfalusi Kovács Tibinek szép vasárnapot kíván Antal és Erzsébet. Kanadába Vörös Lászlónak kellemes pihenést kíván Erzsi és Anti Topolyáról. Németországba Paróci Róbertnek és családjának szép vasárnapot és jó zenehallgatást kíván Piroska és Béla Szabadkáról. Szabadkára a legdrágább szülőknek és nagyszülőknek, Kemény Ibolyának és Istvánnak nagyon szép vasárnap délutánt kívánnak, lányai Ildikó és Anita, Vejei Józsi és Pityu, valamint az unokák. Eszter kérésére is szól a felvétel, továbbá Bácsalmásra Erdősi Gizellának és párjának Ádámnak kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter. Topolyára Csizmadia Erzsébetnek és párjának vidám vasárnapot és jó egészséget kíván Nászasszony a Rózsa Csantavérről. Tornyosra Kovács Teréziának, a legdrágább édesanyának, Nagyikának, Dédikének kellemes vasárnapi zenehallgatást, további jó egészséget kívánnak, akik őt nagyon szeretik, leánya Izabella, unokája Alexandra és dédunokái Kornél és Jamina. Makhetjének kellemes vasárnapi zenehallgatást, további jó egészséget kívánnak, akik őt nagyon szeretik, leánya Izabella, unokája Alexandra és dédunokái Kornél és Jamina. Makhetesre Takács Elvirának és Istvánnak kellemes délutánt kívánnak.

A következő felvétel Kósz Zsófiától szól. Öreg prímás, tégy hangfogót. Bács szőlősre, Neszvecskó Józsefnének és családjának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter.

Bácsszülősre Kaptyil Margitkának boldog születésnapot kívánnak, sok szeretettel, erőben, egészségben, a Nyugdíjas Klub kellemes szép délutánt kívánnak neki. Fekete Magdolnának születésnapjára Csantavérre küldi a dalt barátnője Pavlukovics Szilvia Németországból.

0: Híradó.
1: 2028 nyarára elkészülhet a Vajdaság mosolya első szakasza. Az Amerikai Egyesült Államok a függetlenség kikiáltásának 250. évfordulóját ünnepelte. Jótékonyság és sok-sok levendula Szabadkán, illetve megkezdődtek a nyári koncertek a Palicsi Zene Pavilonban. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Aki az Európai Unióból érkezik Szerbiába, sokkal jobb utakat talál, az autópályákon keresve se találni kátyúkat, fogalmazott a szerb elnök Zombor közelében, ahol megtekintette Vajdaság egyik legnagyobb közlekedési beruházásának kezdeti fázisát. Alexander Vučić a helyszínen kijelentette, hogy az első 34,1 kilométeres szakasz 2 éven belül elkészülhet. Dudás Dániel összefoglalója.
2: A Vajdaság mosolya nevű gyorsforgalmi út teljes útvonala 185,5 kilométer hosszú lesz, és a Herceg-Szántó Bérek határátkelőt köti majd össze a romániai határnál fekvő Náku falvával. Az útvonal Zomboron, Kulán, Verbászon, Szent Tamáson, Óbecsén, Törökbecsén és Nagykikindán is áthalad, a tervezett haladási sebesség pedig óránként 100 kilométer lesz. Jelenleg az első 94 kilométeres szakaszon dolgoznak Béreg és Szent Tamás között. A munkálatok már megkezdődtek, a helyszínen ott létünkkor a munkagépek az útalapot egyengedték.
3: Mi da radimo, da radimo, da radimo.
2: Dolgoznunk kell, csak dolgozni, dolgozni. Ez a legfontosabb. Előre kell vinnünk az országot. El kell érnünk, hogy az idei végére egész Európában a gazdasági növekedési ütem tekintetében a győztesek dobogóján az első 3 ország között legyünk. Jövőre pedig mi legyünk az elsők, éppen úgy, ahogy azt az IMF is mondta. Akkor emelkednek a bérek, emelkednek a nyugdíjak, javul az életszínvonal, és többet tudunk beruházni utakba, vasutakba, tudományos technológiai központba és minden másba is. Alexander Vučić, miután megtekintette a projekt jelenlegi állapotát, hangsúlyozta, hogy a beruházás a szerbiai lakosok és a turisták szempontjából is lényeges, de kiemelten fontos a befektetők bevonzása, akik véleménye szerint élettel töltik meg a településeket. Ami Zombor számára a legfontosabb, ez az út ennek az előfeltétele, az egy nagy befektető bevonzása, mert ez megoldást jelent a környező települések számára is. Tehermentesíti Kulát és Cservenkát, tehermentesíti Hurcságot és Apatint, egy szóval mindenkit. Alexander Vučić látogatásakor a projekt kivitelezője, az azerbajdzsáni Azvirt vállalat képviselői is jelen voltak, akiket Vučić arra kért, hogy a Kerinyig tartó 34,1 kilométeres szakaszt 2028. júniusáig fejezzék be.
1: Az új gazdasági intézkedés csomag csupán az első lépés a szerbiai polgárok életszínvonalának javítása felé, jelentette ki a szerb pénzügyminiszter. Sinisa Mália TV Prva műsorában elmondta, az állami bevételek az év első 6 hónapjában a vártnál kedvezőbben alakultak. A magasabb adóbevételeknek és a megtakarításoknak köszönhetően lehetőség nyílt újabb támogatások bevezetésére. Az intézkedés csomag legnagyobb kedvezményezettjei a legalacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők lesznek, de a kormány a szociális segélyben és gyermekellátásban részesülő családokról sem feledkezett meg, hangsúlyozta. Az Amerikai Egyesült Államok a függetlenség kikiáltásának 250. évfordulóját ünnepelte július 4-én. A központi rendezvényeket Washingtonban tartották, ahol a hatóságok rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezettek be. Az ünnepségekre az ország mind az 50 tagállamából több 100 000 ember érkezett, a hétvége során pedig több mint 1 millió látogató fordult meg a fővárosban. Rózsa Krisztina beszámolója.
4: A jubileum alkalmából országszerte felvonulásokat, koncerteket, kulturális programokat és nagyszabású tűzijátékokat rendeztek. A szervezők szerint az idei, a július 4-i ünnepségek történetének eddigi leglátványosabb tűzijátéka volt. Washington utcáin több ezer rendőr és szövetségi ügynök teljesített szolgálatot, mivel a rendezvényt a legmagasabb biztonsági besorolású események közé sorolták. Donald Trump, amerikai elnök, a dél-dakotai Mount Rushmore emlékműnél mondott beszédében úgy fogalmazott, hogy a 250. évforduló Amerika aranykorának kezdetét jelenti. Az elnök kitért az iráni helyzetre is, azt mondta, Teherán szeretne megállapodásra jutni az Egyesült Államokkal, és utalt a közelmúlt eseményeire is, amelyek tovább növelték a feszültséget a térségben. Beszédében azt is kijelentette, hogy az ország ismét kommunista eszmékkel néz szembe, amelyeket az amerikai szabadságra leselkedő veszélynek nevezett. A republikánus szavazókat arra bíztatta, hogy a következő választásokon is őrizzék meg politikai többségüket. 250 év elteltével Amerika a világ legrégebbi köztársasága. Mi vagyunk a legszabadabb emberek a Földön, nekünk van a legigazságosabb és legmaradandóbb alkotmányunk a világon. Mi vagyunk a legerősebb és legnagyobb hatalmú ország a Földön. És Isten kegyelméből az Amerikai Egyesült Államok a legsikeresebb, legeredményesebb és legkülönlegesebb nemzet a történelemben, és nagy megtiszteltetés az önök elnökének lenni. Nagy megtiszteltetés. Egy negyed évezreden át a szabadság, az igazság, az egyenlőség, az önkormányzás és a páratlan jólét itt virágzott, még soha sehol a világon nem virágzott ilyen mértékben. A jubileumi ünnepségek ugyanakkor a belpolitikai megosztottság árnyékában zajlottak. Közvéleménykutatások szerint sok amerikai bizonytalan az ország jövőjét illetően. New York polgármestere azt hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok minden állampolgár hazája, és a bevándorlók jelentős szerepet játszottak az ország fejlődésében. A rendkívüli hőség több államban megnehezítette az ünneplést, ezért egyes helyeken elhalasztották vagy lemondták a szabadtéri rendezvényeket. Ennek ellenére az évforduló minden eddiginél nagyobb érdeklődés mellett zajlott, és az amerikai történelem egyik legjelentősebb jubileumaként vonul a történelembe.
1: Színes kínálattal és nemes céllal várja az érdeklődőket Szabadkán a jótékonysági levendula napok. A Majsai úti általános iskola előtti téren a látogatók kézműves vásáron válogathatnak a helyi alkotók termékei közül. Halász Zoltán riportja.
0: Már 13. alkalommal szervezték meg a jótékonysági levendula napokat Szabadkán. A rendezvény az elmúlt években a közösségi életre is jelentős hatást gyakorolt, mondta az egyik látogató, Rózsa Róbert.
5: Ez a tradíció azért tetszik, mert ebben én itt körülbelül majd 20 éve lakunk, és nem nagyon-nagyon történt semmi, és amióta van, itt a helyi közösségben tényleg összejövünk, és olyan mondom, hogy kelebijáró osztálytársa, mert sok emberekkel még nem találkozok, itt találkozok, és mikor itt mindenki összejön, végre beszélgetünk. Nincs telefon, nincs semmi. És akik eljönnek, és tényleg vásárolnak, és az a bizonyos pénz, az az összeg, az jó helyre megy. És azért kellene ilyen tradíciók, mert egyre kevesebb van.
0: A kínálatban számos kézműves termékkel találkozhatnak az érdeklődők. Karcsatok, hímzett ruhák, fonott kosarak, levendulával tömött plüssök és levendula szörpök. Tosztás Fenyvesi Andrea.
6: Szerintem régen annyira nem termesztették, most már itt is ráálltak, hogy Magyarországon is, hogy több területet bevetettek vele. Azért rájöttek a jótékony hatására, tehát eleve ugye régen majdnem, hogy jobban a molyírtásra használtuk, most azóta azért most már megtudtuk, hogy a levendula nagyon sok mindenre hatékony, tehát eleve a nyugtató hatása van, stresszoldó, finom az illata, tehát most már nem csak, hogy a kozmetikumokba szokták, míg a nagyon sok hely most már fagylaltot, meg ezt a szamast csinálnak belőle. Szörpöket.
0: A befolyt összegből gyermekeknek vásárolnak az iskola kezdéshez tanszereket, valamint karácsonyi és húsvéti csomókat, mondta Rózsa Ramóna, a VMS Vasutas Települési Női Fórumának elnöke, a Levande Megyei Egyesület tagja.
7: A levendula napokon általában ugye kézműves vásárral kínálunk, tehát ugye nagyon sok kézműves termékkel lehet találkozni, vágott virággal, olajokkal, és az elmúlt időszakban egyre több levendula mintával készült mézes kalácsokkal, desszertekkel, szörpökkel és egyebekkel. A jótékonysági levendula napnak ugye a fő célja a közösségépítés és a jótékonykodás.
0: A jótékonysági levendula napok július 4-én és 5-én is várja a látogatókat. Az eseményt a Vajdasági Magyar Szövetség Női Fórumának szabadkai tagozata és a Levande Megyei Egyesület szervezte.
1: Megkezdődtek a nyári koncertek a Palicsi Zenepavilonban, amelynek első fellépője a Virtuóz Orkesztra volt. A vasárnapesti koncertek szeptember elejéig várják az érdeklődőket. Vajtai Viktória és Rózsa Krisztina riportja.
4: A Zenepavilon ismét megtelt zenével és közönséggel. Immár 6. alkalommal szervezték meg a nyári koncertek a Zenepavilonban programsorozatot, amelynek célja, hogy színvonalas kulturális élményekkel gazdagítsa Palics kínálatát. A rendezvény bemutatkozási lehetőséget is biztosít a helyi zenészeknek és egyesületeknek. Zsiga Pál, hegedűművész.
8: A kolléganőmvel Irestova most már 1,5 éve dolgozunk és játszunk együtt, amit őszintén bevallva nagyon élvezünk mind a ketten. A repertoárunkon természetesen komoly zene, illetve tangó is lesz, és olyan dolgok, amiben most már nagyon otthon érezzük magunkat.
4: A szervezők idén is változatos műsorral készülnek. A következő hetekben pop és rockzenekarok, népzenei együttesek, kórusok, valamint komoly zenét játszó formációk váltják egymást a Zenepavilon színpadán. Bálint Novák Mirella, a Palics Park Kft. Igazgatója.
9: Már hagyományként kerül megrendezésre a Palicson a nyári koncertek a Zenepavilonban. Ma este, július 4-én 19 órától virtuózó orkesztra lép fel Zsiga Pál vezetésével. Szerettük volna ezzel is szélesíteni Palics kulturális kínálatát, minél több látogatót ide vonzani, és hát szórakoztatni őket a palicsi nyári estéken. Nagyon sokféle előadó fog bennünket várni az elkövetkezendő 8 hét végén. Vasárnaponként kerülnek majd megrendezés ezek a koncertek este 7 órától.
4: A koncertsorozatot Bálint Novák Mirella mellett Góli Csilla Szabadka alpolgármestere nyitotta meg, aki kiemelte, hogy a rendezvény igazi közösségi összefogás eredménye, ugyanis a fellépő művészek saját elhatározásból és saját költségükön vállalják a szereplést, hogy hozzájáruljanak Palics kulturális életéhez és a nyári esték különleges hangulatához.
10: Úgy érzem, bizonyíték annak, hogy Palics mindenkinek fontos, és a közösség élet Palicson mindenkinek fontos, és ezzel járulnak hozzá, hogy egy ilyen, nem egy óriási rendezvény, de egy mindenkinek kedves, laza, pokrócon élvezhető zenei élményben gazdagodhatunk minden hétvégén itt Palicson.
4: A nyári koncertek a Zenepavilonban rendezvénysorozat szeptember 6-áig várja a látogatókat. A szervezők bíznak abban, hogy a programok idén is hozzájárulnak ahhoz, hogy Palics a nyári időszakban a régió egyik meghatározó kulturális találkozóhelye maradjon.
1: Sport. A legutóbbi VB-n ezüstérmes francia válogatott 1-0-ra legyőzte a paraguayi csapatot a labdarúgó világbajnokság filadelfiai 8-ad döntőjében. Kylian Mbappé megszerezte 19. VB gólját, amellyel újra egy találatra megközelítette az örök rangsort vezető Lionel Messit. A tornán már hétszer volt eredményes, ezzel az argentin támadóval holt versenyben vezeti a góllövő listát. A dél-amerikai együttes 2010 után játszott újból világbajnokságon, de a négyszeres győztes németek kiejtése ellenére nem sikerült megismételnie eddigi legjobb teljesítményét, amelyet éppen 16 éve ért el, amikor a 8 közé jutott. És ma este szambáznak a Vikingek, folytatódnak a labdarúgó világbajnokság 8-ad döntői, 10 órától Brazília Norvégiával csap össze New Yorkban. Közép-európa idő szerint hajnali 2-kor Mexikó Angliával mérkőzik meg Mexikó városban. Hétfőn este viszont egy hamisítatlan európai rangadóra készülhetnek a foci szerelmesei, Portugália és Spanyolország méri összereit Dallasban. A pontos idő 12 óra 13 perc. Halljuk, mi lesz még a híradóban. Megtartották a Kanizsa Festet, és nagy népszerűségnek örvend az újonnan megnyílt Vénusz városi úszoda Topolyán. Jönnek a részletek. Megtelt élettel a magyar kanizsai vásártér. Kincskeresés, kézműves foglalkozás, a középkori táncok és esti buli várta a látogatókat a Kanizsa Festen tegnap. Bár a rendezvényt idén egynaposra tervezték, a szervezők minden korosztály számára kínáltak programokat. Korom Sarolta riportja.
11: Élettel telt meg szombat délután a magyar kanizsai vásártér. A Kanizsa Fest közösségi programjai kicsiket és nagyokat egyaránt megszólítottak. A fesztivál kincskereséssel, középkori táncbemutatóval és a Tücsök együttes koncertjével indult, a családokat pedig már a nyitástól változatos élmények várták. Hajagos Sámuel.
12: Itt vannak programok, van itt légvár, arcfestés, meg ilyen kézműveskedés, kincskeresés is lesz, olyan indiános még 17-kor érdemes eljönni.
11: A gyerekek ezúttal sem unatkoztak, a kézműves foglalkozásokon saját alkotások készültek, miközben a résztvevők játékos formában próbálhatták ki kreativitásukat. Az Oromi Zengő Kézműves Egyesület tagjai egész délután színes feladatokkal és kézműves programokkal készültek. Muhi Zsuzsanna, foglalkozásvezető.
13: Nagyon fontos, hogy együtt legyünk, hogy a gyerekek foglalkozzanak, hogy részt vegyenek ilyen foglalkozásokon, és mivel nagyon sok a program, egyik programtól a másikig a gyerekek nagyon jól kitöltik a délutánjukat. Ez egy jó időtöltés, és szerintem a felnőtteknek is, és mindenkinek nagyon fontos.
11: A Kanizsa Fest idén egynapos rendezvényként várta látogatókat, de a szervezők arra törekedtek, hogy minden korosztály megtalálja a számára legvonzóbb programot. A délután elsősorban a családoké volt, estére pedig a koncertek és a szórakozás került előtérbe. Újvári Zsombor, a Magyar Kanizsai Községi Képviselőtestület elnöke.
14: Mai nap folyamán én elkülönítem, ugye két külön szegmensből áll a délután, kvázi az esti programokig a családok vannak fókuszban, utána pedig az esti programok, meg főleg a bulizni vágyókat célozzák meg. Mint az látható, idén is van érdeklődő. Én örülök neki, hogy olyan fesztivál programokat tudnak a szervezők évről évre tető alá hozni, amelyek tényleg megtalálják a saját célközönségüket.
11: A Kanizsa Fest immár másfél évtizede meghatározó nyári eseménye Magyar Kanizsának. A rendezvény évről évre megújuló programokkal várja a látogatókat. Forró Lajos, szervező.
15: Ez a mai nagyon mobiltelefonos világban, én azt gondolom, hogy fontos, hogy lássanak bábszínházat, hogy lássanak játékokat, kézműveskedjenek, megismerkedjenek a tűzoltókkal, itt látunk táncot, bajvívást, tehát hagyomány ismeret az mindig nagyon fontos, és én azt gondolom, hogy minden ilyen rendezvénynek van egy nagyon komoly közösségépítő szerepe és jelentősége.
11: Ahogy leszállt az este, a fesztivál új arcát mutatta meg. A családi programokat zene és pörgős koncert váltotta fel, a vásártéren pedig hamar megtelt a rendezvénytér. Az In Vivo együttes és a lemezlovasok gondoskodtak a jó hangulatról, így a Kanizsa Fest ezúttal is zenével és közös ünnepléssel zárult.
1: A sport és a hagyomány őrzésé volt a főszerep az ADA napok második napján. Futóverseny, aratóverseny és labdarúgó torna várta az érdeklődőket, este pedig koncertek zárták a programot.
16: Péntek délután ünnepi forgataggá változott az adai korzó. A háromnapos rendezvénysorozat kulturális és művelődési műsorokkal, valamint kézműves kirakodó vásárral indult. A színpadon a legfiatalabbak is megmutathatták tehetségüket, akik már hónapok óta lelkesen gyakoroltak a fellépésre. Magó Zsejkét hallják.
17: Énekelni fogunk, és zalai párosító dalokat énekelünk.
18: Mióta készültetek erre a fellépésre?
17: Már egy pár hónapja készülünk, mert voltak előtte is fellépéseink.
16: A korzón sétálva a látogatók egyedi kézműves termékek sokaságával találkozhattak. A helyi és környékbeli árusok asztalain a hagyományos textilektől kezdve a modern kiegészítőig minden megtalálható volt. Igazi mestermunkákban gyönyörködhetett a közönség. Várkonyi Veser Terézia.
19: Asztalterítőket, futókat, kispárnahajahúzatokat, ilyen apróságokat a pénztárcába, vagyis a táskába, meg most csináltam ilyen táskákat bőrből, meg anyagból.
16: Ada község önkormányzata idén is kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a rendezvény minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást nyújtson. Az ünnepi hétvége hivatalos megnyitójáról és az esti koncertekről a település alpolgármestere nyilatkozott. Igor Avramovics, Ada alpolgármestere.
20: Rendhagyó módon immár sokadjára szervezzük Ada község önkormányzata jóvoltából az adanapok rendezvénysorozatot. A mai nap kirakodóvásárral várjuk vendégeinket, illetve kulturális művelődési programmal, este pedig az XU Band, Rokovnik XU Rock Band várja vendégeinket, valamint az Acoustrings Band.
16: A pénteki rockzenei koncertek után a hétvége további része is tartogat izgalmakat. Szombaton arató ünnep, futóverseny, nemzetközi öreg fiúk labdarúgó torna, este pedig a legendás Youth Gruppa koncertje várja az ünneplőket a Segéd futballpályán. Vasárnap a gasztronómia és a sport kedvelői vehetik át az irányítást a marha pörkölt főzőversenyen, a lóversenypályán és az Oldtimer találkozón.
1: Nagy népszerűségnek örvend az újonnan megnyílt Vénusz városi úszoda. Szombaton délelőtt is sokan ellátogattak a topolyai fürdőkomplexumba, ahol minden korosztály megtalálhatja magának megfelelő elfoglaltságot. Balogh Sára riportja.
21: Már a nyitást követően megtelt élettel a Vénusz városi úszoda. Volt, aki az úszómedencében fürdőzött, mások pedig a masszáskádban pihenték ki a hét fáradalmait. Kocsis Ilona Topolyáról.
22: Amikor megnyit azóta, jövök minden nap, már kivettem a hónapos jegyet is, és nagyon jó, nagyon örülünk, mint ilyen idősebbek, hogy azt gondoltam, hogy nem is fogom megérni, hogy Topolyán ilyen lesz. Tényleg nagyon szép, nagyon jó, meg vagyunk elégedve.
21: Vörös Csaba Topolyáról.
2: Először vagyok itt a fürdőben, most érkeztünk egy órája. A nyereményemet jöttünk kihasználni, mivel a nyereményjátékon nyertünk egy belépőt a feleségemmel, és hát egyelőre nagyon tetszik.
3: Mi az, amit kipróbáltak a mai napon?
2: Mivel most érkeztünk, még a nagymedencét volt alkalmunk kipróbálni, de tervezünk körbenézni, és a napozó részt is meg szeretnénk látogatni.
21: A fürdőkomplexum nem csak a pihenni vágyókat vonza. Minya Kostić úszó a 2026-os olaszországi mediterrán játékokra készül fel a topolyai úszodában. A medence kiváló, a körülmények remekek, minden tiszta és új, nincs nagy tömeg, nyugodtan lehet úszni, egyszerűen minden elismerést megérdemel. A modern komplexumban egy úszómedence, gyermekmedence, masszázsmedence, valamint wellness részleg várja a látogatókat. Mánic Zsolt, a Topolyai Vénusz Városi Úszoda koordinátora.
5: A Topolyai Városi Úszoda június 24-én kezdte meg a működését. Minden nap reggel 10 órától este 9 óráig várjuk a vendégeinket. Eddig nagyon sikeresek mutatkozik az egész úszoda, ugyanis naponta több mint 200 vendéget tudunk eddig fogadni. Javarész Topolyáról, Topolyai önkormányzat területére jönnek a vendégek.
21: A felnőttek hétköznaponként 1100 dinárért, míg hétvégén 1300 dinárért válthatnak napi jegyet. A gyerekeknek 550, hétvégén 650, a nyugdíjasoknak 800, hétvégén pedig 1000 dinárba kerül a napi jegy. Topolya község lakosainak kedvezmény jár. Hétköznap 550, hétvégén pedig 650 dinár a napi jegy. A jegyárakkal kapcsolatban a Vénusz Városi Úszoda Facebook, illetve weboldalán találhatnak további információkat.
1: A pontos idő 12 óra 22 perc, híradót hallottak.
23: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén 27 fok van jelenleg, a mai csúcshőmérséklet 29-30 fok körül alakul, esőre ma nem számíthatunk, változzon a felhős, főként napos időben lesz részünk.

0: az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
1: Ne maradjon le a fontos dolgokról.
2: Reklám következik. Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
3: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
7: Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk. Nordend, 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
6: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
7: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
0: Reklámot hallottak. Kérje kedvenc dalát, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
8: És már is folytatjuk a jó kívánságok továbbítását, így a híradó után a 11-es sorszámú felvétel következik Dolly Rolltól. Csantavérre Nagy Szuzinak és Lászlónak kellemes vasárnap délutánt kíván édesanyja és Antitata Topolyáról. Kellemes vasárnap délutánt kíván Tíme a családjának, és sokszor puszíja őket. Csantavérre Mecserik Izabellának és párjának szép vasárnapot, és minden jót kíván édesanyja Rózsa. Topolyára Csizmadia Erzsébetnek és Szabó Antalnak nagyon szép vasárnap délutánt, és jó zenehallgatást kíván László Kanadából. Kumbajára Kőhegyiné Margitkának jó egészséget és szép vasárnapot kíván Irén. Szabadkára Zsuzsannának vidám vasárnap délutánt és jó egészséget kíván Veronika és családja Németországból. Búzás Máriának szép vasárnap délutánt és jó egészséget kíván Paróci Veronika és családja. A stúdió dolgozóinak vidám vasárnap délutánt kíván Paróci Veronika. Nagyon szépen köszönjük és önöknek is. Szabadkára a legdrágább szülőknek és nagyszülőknek, Keményi Bolyának és Istvánnak ezzel a dallal kívánnak szép vasárnapot és jó egészséget. Lányai Anita és Ildikó, Vejeik Pityu és Jóska, unokáik, Stefán, Szofia, Ramona, Renátó Mónival, valamint a pici Zoé sok puszit küldenek.

Doroszlói veteránok nótája következik Bácsalmásra Ábrahám Jánosnak. 84. születésnapja alkalmából sok boldogságot és jó egészséget kívánnak felesége Katica és gyermekei, valamint unokái. Bácsszőlősre, Gyurákovics Józsefnek és Katona Péternek, Hollandiába Orosz Móninak és párjának Barnának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari. Továbbá Piroska kérésére is szól a nóta.

0: reklám következik.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
2: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből el könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
4: Reklámot hallottak. Küldjön üzenetet SMS-ben, e-mailben vagy a Facebookon. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Csak egy tánc volt, énekli Szécsi Pál, Vertírmának és párjának Istvánnak vidám vasárnap délutánt, jó pihenést és kellemes zenehallgatást kíván Katica. Mékútra, Táncsics utcába drága maminak kívánnak jó pihenést és szép vasárnapot. Millió ölelést küld öcsi Fanni, Kató és Robi. Minden kedves családtagnak, rokonnak, ismerősnek és a rádió hallgatóinak egyaránt kívánnak kellemes időtöltést és szép vasárnap délutánt. Kornél és Izabella Németországból.

Az alatna is sorolt a felvételen Elli kérésére szól, továbbá Németországba Paróczi Veronikának és családjának szép vasárnapot, jó zenehallgatást és jó egészséget kíván. Unokatestvére Piroska és férje Béla Szabadkáról. Bodócsi Veronkának születés és névnapja alkalmából szeretettel gratulálnak barátnői Mária, Juliska, Magdika és Ilonka. Németországba Pavlukovics Gábornak és Szilviának, valamint Zoltánnak és Stefániának minden szépet és jót kíván, és az unokákat is köszönti édesanyjuk Rózsa Csantavérről.

Bugizzunk egyet Komár László felvételével Gulyási cukérésére. Továbbá Németországba Pavlukovics Gábornak és Szilviának szép vasárnapot és minden szépet jót kíván testvére Izabella Csantavérről. Kólára, drága testvérének Fajszi Évának mielőbbi felgyógyulást, jobbulást kíván tiszta szívből, aki őt nagyon szereti, nővére Incia messze távolból.

0: Reklám következik.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentát személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
3: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztánlátás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
4: Reklámot hallottak.
5: 13 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hírek.
6: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. Aki az Európai Unióból érkezik Szerbiába, sokkal jobb utakat talál, az autópályákon keresve se találni kátyúkat, így fogalmazott a szerb elnök Zombor közelében, ahol megtekintette Vajdaság egyik legnagyobb közlekedési beruházásának kezdeti fázisát. A Vajdaság Mosolya nevű gyorsforgalmi út teljes vonala 185,5 km hosszú lesz, és a Herceg-Szántó-Béreg határátkelőt köti majd össze a romániai határnál fekvő szerb csernyével. Jelenleg az első 94 kilométeres szakaszon dolgoznak Béreg és Szent Tamás között. A munkálatok már megkezdődtek. Alekszandar Vučić látogatása kor a projekt kivitelezője az azerbajdzsáni Azvirt vállalat képviselőivel is beszélt, akiket Vučić arra kért, hogy a Kerényig tartó 34,1 kilométeres szakaszt 2028. júniusáig fejezzék be. Tragikus reggel az utakon, három fiatal férfi veszítette életét Szerbiában. A belügyminisztérium óvatosságra inti a sofőröket, két súlyos közúti balesetben fiatalok haltak meg a Belgrádhoz tartozó Szurcsinban és a nyugat-szerbiai Banja Kovijacán. Az első információk szerint mindkét szerencsétlenséget nagy valószínűséggel a nem megfelelő sebesség és a járművek feletti uralom elvesztése okozta. A közlemény szerint a szurcsini közúti balesetben egy 22 éves személygépkocsi vezető vesztette életét, míg a nyugat-szerbiai Banja Kovijacán két 18 éves fiatal halt meg. A személyautót vezető, próbajogosítvánnyal rendelkező sofőr és az autó utasa. A belügyminisztérium felszólít minden járművezetőt, különösen a fiatalokat, hogy következetesen tartsák be a közlekedési szabályokat, a haladási sebességet mindig az útviszonyokhoz és saját vezetési képességeikhez igazítsák, valamint tartsák be a próbajogosítvánnyal rendelkezőkre vonatkozó összes korlátozást, beleértve a tiltott időszakban való járművezetést is. Az ukrajnai háborúról és a közelgő NATO csúcs találkozóról egyeztetett telefonon Donald Trump amerikai és Vladimir Putyin orosz elnök. A mintegy 1 óra 25 perces megbeszélésen szó esett az iráni és a közel-keleti fejleményekről is. Korábban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök is bejelentette, hogy telefonon beszélt Donald Trumppal az Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozatának 250. évfordulója alkalmából. Mindeközben a figyelem a kedden Ankarában kezdődő NATO csúcs találkozóra irányul, amelyen várhatóan 32 ország állam és kormányfői, valamint küldöttségei vesznek részt, köztük Donald Trump is. A Kreml tájékoztatása szerint Putyin ismertette az ukrajnai harctéri helyzet orosz értékelését, és azt állította, hogy az orosz erők előre nyomulnak. Az Egyesült Államok a függetlenség kikiáltásának 250. évfordulóját ünnepelte. A központi rendezvényeket Washingtonban tartották, ahol a hatóságok rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezettek be. A jubileumot felvonulások, koncertek és a július 4-i ünnepségek történetének eddigi legnagyobb tűzjátéka kísérte. Donald Trump amerikai elnök a dél-dakotai Mount Rushmore emlékműnél mondott beszédében úgy fogalmazott, hogy az évforduló Amerika aranykorának kezdetét jelöli. Azt is állította, hogy a kommunizmus ismét fenyegetést jelent az Egyesült Államokra, és arra szólította fel a republikánusokat, hogy őrizzék meg többségüket a következő választásokon. Az ünnepségek ugyanakkor a belpolitikai megosztottság árnyékában zajlanak. A közvéleménykutatások szerint sok amerikai bizonytalan az ország jövőjét illetően, miközben több politikus az egység és a bevándorlók szerepének fontosságát hangsúlyozta.
0: Sport.
6: Ma este szambáznak a Vikingek, folytatódnak a labdarúgó világbajnokság 8. döntői, 10 órától Brazília Norvégiával csap össze New Yorkban. Közép-európai idő szerint pedig hajnali 2 órakor Mexikó Angliával mérkőzik meg Mexikó városban. Hétfőn este viszont egy hamisítatlan európai rangadóra készülhetnek a foci szerelmesei, Portugália és Spanyolország méri össze erejét Dallasban.
0: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén 28 fok van, a nap további részében is marad a változóan felhős, főként napos idő, csapadékra ma nem kell számítani.

0: ne maradjon le a fontos dolgokról.
1: Hallgasson bennünket!
2: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
1: Részletről részletre a Régió Rádióban is.
2: Hallgasson minket 11 és 16 óra között a 107,1 MHz-en. Vasárnapi kívánságműsor.
3: És már is folytatjuk a jó kívánságok továbbítását a 18-as sorszámú nóta csokorral. Magyarországra Messzi Maminak sok puszit küld Sörös Jancsi Szabadkáról. Palicsra Orcsics Katicának, Maghetesre Elvirának és Istvánnak kellemes délutánt kíván Irma és István. Bácsszőlősre Koptyil Margit néninek születésnapja alkalmából gratulálnak, kívánnak neki erőt, egészséget és nagyon szép vasárnap délutánt a Neszvecskó család.

0: csinál, fekete szemem.
1: A Jankó és a Paróci családnak szép vasárnapot, Robertnek jó utat haza és jó egészséget a család minden tagjának.
2: Van úgy, hogy nem jó egy ötlet,

Margit néni kérésére következik a következő nóta, továbbá Csantavérre, Bajusz Máriának és Tibornak kellemes vasárnapot kíván Roli. Moholra Szabó Ákosnak közelgő születésnapjára gratulál a borostata és mama. Köszönet mindazoknak, akik gratuláltak születésnapja alkalmából üdvözlettel, Raus István. A stábnak szép napot köszönjük szépen, és Isten éltesse még nagyon sokáig.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

Topolyán Rebecske Gizellának boldog születésnapot kíván Cunka és Róbert. Szabadkán édesanyjának és Antinak kellemes szép délutánt, Antinak mielőbbi gyógyulást kíván fia, aki Csabát is sokszor üdvözli. Szabadkán gazda Katalinnak és férjének, Andornak szép délutánt, jó zenehallgatást kíván Matildka és Anti Szabadkáról. Topolyára Csizmadia Erzsébetnek és Szabó Antalnak nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván László Kanadából. Szabadkára a drága szülőknek, Kemény Ibolyának és Istvánnak szép vasárnapot és jó egészséget kívánnak szerető lányai, Anita és Ildikó családjaikkal.

Kós János is erről énekel, mi együtt sírunk. Palicsra a legdrágább testvérnek, Lőrinc Ildikónak, mielőbbi felépülést, jó egészséget kívánnak Huga Anita, sógora Pityu, valamint Stefan és Sofia Ausztriából. A család többi tagjának sok puszit küldenek, és Piroska kérésére is szól.

Németországba drága lányuknak, Balázs Krisztinának és kedves családjának kellemes vasárnap délutánt kívánnak szerető szülei Ria és Lajos Topolyáról. Zentára Majoros Valériának nagyon szép és boldog születésnapot kíván Karcsi és Mari Zentagunarasról. És Rozália kérésére is szól a nóta.

ha megcsalom, mindjárt megver. Eddig nem csalom meg sokszor, egy hónapot ötször hatszor. Eddig nem csalom meg sokszor, egy hónapot ötször hatszor.

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
1: Reklámot hallottak.

Balázspali felvétele következik Pavlukovics Rózsának, anyósának, Pavlukovics Szilviától Németországból szól a dal. Továbbá Gunarasra, Olá Bélának 15. születésnapjára gratulál anya, apa és Balázs.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. Aki az Európai Unióból érkezik Szerbiába, sokkal jobb utakat talál, az autópályákon keresve se találni kátyúkat, így fogalmazott a szerb elnök Zombor közelében, ahol megtekintette Vajdaság egyik legnagyobb közlekedési beruházásának kezdeti fázisát. A Vajdaság Mosolya nevű gyorsforgalmi út teljes vonala 185,5 km hosszú lesz, és a Herceg-Szántó-Béreg határátkelőt köti majd össze a romániai határnál fekvő szerb csernyével. Jelenleg az első 94 kilométeres szakaszon dolgoznak Béreg és Szent Tamás között. A munkálatok már megkezdődtek. Alexander Vučić látogatása kor a projekt kivitelezője az azerbajdzsáni Azvirt vállalat képviselőivel is beszélt, akiket Vučić arra kért, hogy a Kerényig tartó 34,1 kilométeres szakaszt 2028. júniusáig fejezzék be. Tragikus reggel az utakon három fiatal férfi veszítette életét Szerbiában. A belügyminisztérium óvatosságra inti a sofőröket, két súlyos közúti balesetben fiatalok haltak meg a Belgrádhoz tartozó Szurcsinban és a nyugat-szerbiai Banja Kovijacsán. Az első információk szerint mindkét szerencsétlenséget nagy valószínűséggel a nem megfelelő sebesség és a járművek feletti uralom elvesztése okozta. A közlemény szerint a szurcsini közúti balesetben egy 22 éves személygépkocsi vezető vesztette életét, míg a nyugat-szerbiai Banja Kovijacsán két 18 éves fiatal halt meg. A személyautót vezető, próbajogosítvánnyal rendelkező sofőr és az autó utasa. A belügyminisztérium felszólít minden járművezetőt, különösen a fiatalokat, hogy következetesen tartsák be a közlekedési szabályokat, a haladási sebességet mindig az útviszonyokhoz és saját vezetési képességeikhez igazítsák, valamint tartsák be a próbajogosítvánnyal rendelkezőkre vonatkozó összes korlátozást, beleértve a tiltott időszakban való járművezetést is. Az ukrajnai háborúról és a közelgő NATO csúcstalálkozóról egyeztetett telefonon Donald Trump amerikai és Vladimir Putyin orosz elnök. A mintegy 1 óra 25 perces megbeszélésen szó esett az iráni és a közel-keleti fejleményekről is. Korábban Volodymyr Zelenszky ukrán elnök is bejelentette, hogy telefonon beszélt Donald Trumppal az Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozatának 250. évfordulója alkalmából. Mindeközben a figyelem a kedden Ankarában kezdődő NATO csúcstalálkozóra irányul, amelyen várhatóan 32 ország állam és kormányfői, valamint küldöttségei vesznek részt, köztük Donald Trump is. A Kreml tájékoztatása szerint Putyin ismertette az ukrajnai harctéri helyzet orosz értékelését, és azt állította, hogy az orosz erők előre nyomulnak. Az Egyesült Államok a függetlenség kikiáltásának 250. évfordulóját ünnepelte. A központi rendezvényeket Washingtonban tartották, ahol a hatóságok rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezettek be. A jubileumot felvonulások, koncertek és a július 4-i ünnepségek történetének eddigi legnagyobb tűzjátéka kísérte. Donald Trump amerikai elnök a dél-dakotai Mount Rushmore emlékműnél mondott beszédében úgy fogalmazott, hogy az évforduló Amerika aranykorának kezdetét jelöli. Azt is állította, hogy a kommunizmus ismét fenyegetést jelent az Egyesült Államokra, és arra szólította fel a republikánusokat, hogy őrizzék meg többségüket a következő választásokon. Az ünnepségek ugyanakkor a belpolitikai megosztottság árnyékában zajlanak. A közvéleménykutatások szerint sok amerikai bizonytalan az ország jövőjét illetően, miközben több politikus az egység és a bevándorlók szerepének fontosságát hangsúlyozta.
2: Sport.
3: Ma este szambáznak a Vikingek, folytatódnak a labdarúgó világbajnokság nyolcad döntői, 10 órától Brazília Norvégiával csap össze New Yorkban. Közép-európa idő szerint pedig hajnali 2 órakor Mexikó Angliával mérkőzik meg Mexikó városban. Hétfőn este viszont egy hamisítatlan európai rangadóra készülhetnek a foci szerelmesei, Portugália és Spanyolország mérő szerejét Dallasban.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén 28 fok van, a nap további részében is marad a változóan felhős, főként napos idő, csapadékra ma nem kell számítani.
1: Aktuális.
2: Érdekes.
4: Hallgasson bennünket
1: a Régió Rádió hullámain is.
2: A Régió Rádió hullámain is.
1: Küldjön üzenetet SMS-ben, e-mailben vagy a Facebookon. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Egy újabb órához érkeztünk, és a kikindai betyárokkal nyitjuk a jó kívánságok továbbítását. Csantavéren Bajusz Zsoltnak kellemes hétvégét kíván szerető édesanyja.

Ausztriába Jankó Róbertnek kellemes szép vasárnap délutánt és szerencsés utat kíván a hazatéréshez Nenád Veronika és családja Németországban.

Harckór Mánk muzsikus. Nem szívesen búcsúzok el tőled, nőtlen élet, de hát nem maradhat az ember örökké legénynek. Szívem ohaját teljesíteni fogom, nőtlen élet, most már tőled elbúcsúzom. Elég volt az árvaságból, elég volt már idáig, nem csodálom, hogy a szívem boldogságra vágyik. Boldogtalan voltam idáig, boldog leszek ezután, hogyha egy igaz feleséget a keblemre ölelhetek, húzd rá.

0: Tartskuun maat musikus. Hallodette musikus, szóljon az a muzsika, de minden táncos legény magát félrehúzza. Mert nékem a násztagy uram azt parancsolta, hogy a menyasszonnyal menjek el egy pál táncra, húzd rá.
1: Nem sokára menyas kereszt,
0: a eladó a menyasszony! Ezért dinára menyasszony! Bacsai Károly a menyasszony!

Hardcore maakt muzikus. Mi a bor? A bor már ma szív vidámító. Hónap ember bolondító, ruharongyosító, kutyalázító, országpusztító, asszonszomorító. Két telepalack bor van a kezemben, és a násznagy uram mégis alig jut az eszembe, de először én iszok belőle, azt adom a násznagy uram kezébe, húzd rá.

Szabadkára Florek Rozikának vidám rádiózást és jó szórakozást kíván Pista. Szabadkán édesanyjának és Antinak kellemes szép délutánt, Antinak mielőbbi gyógyulást kíván. Fia, aki Csabát is sokszor üdvözli. Szabadkán gazda Katalinnak és férjének Andornak szép délutánt és jó zenehallgatást kíván Matildka és Anti Szabadkáról.

0: apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Fehér puli kiskutyák eladók Szabadkán. Érdeklődni a 062 29 12 64-es telefonszámon. 062 29 12 64. Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 19 99 393-as vagy a 065 29 99 393-as telefonszámon lehet. 061 19 99 393, illetve 065 29 99 393. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 14:00-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Pajer András felvétele következik. Csantavérre, Emesének boldog névnapot kíván Laura, Dávid és Mama.

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak. És Ihász Gábor felvételéhez is érkezett jó kívánság. Üdvözli a rádió kedves csapatát, Zemkó Ibolya, nagyon szépen köszönjük, és további kellemes rádiózást.

Magyarországra Margit néninek sok puszit küld Sörös Jancsi Szabadkáról. Gunarasra Tóth Gyöngyinek kellemes vasárnap délutánt kíván férje Róbert. Szabadkán drága anyukájának, Matildkának szép délutánt, további jó egészséget és jó zenehallgatást kíván fia Róbert. Németországba Veronikának kellemes délutánt kíván nővére és fia, akik a család többi tagját is sokszor üdvözlik. Magyarországon fiának Zsoltnak, menyének Ildikónak, valamint unokáinak szép délutánt kíván a Messi mami, aki a názasszonyt is üdvözli. Simon Istvánt szeretnék köszönteni ezzel a dallal, kellemes vasárnap délutánt kívánnak neki és jó egészséget, Kevin és Patrik.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
5: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
6: Pont veled inkluzív tábor sajátos nevelési igényű és tipikus fejlődésű gyermekek számára Szabadkán a Majsai úti általános iskolában július 27-e és 31-e között, minden nap délután 3 és 6 óra között. A tábor ingyenes, a részvételi szándékot azonban előzetesen jelezni kell. A táborban 8 és 12 év közötti gyermekek jelentkezését várják. A résztvevőknek uzsonnát és hűsítő italokat biztosítanak. A tábor ideje alatt pedig egészségügyi nővér is jelen lesz. Bővebb információ a 062 96 17 009-es és a 064 95 84 590-es telefonszámokon.
5: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
7: Szabadkára Braskó Rózsának szép vasárnap délutánt kíván barátja István, és Eszter kérésére is szól a nóta csokor.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
0: Ajánló következik.
3: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
4: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhangoló fesztivál.
3: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
4: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
3: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
4: A programokon való részvétel ingyenes.
3: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

Mondd azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem. Ne leget hozz, hogyha fázom, szeress úgy, ahogy kívánom. Hazudj még nekem.

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Híradó.
3: Több baleset is volt ma a szerbiai utakon. Az Amerikai Egyesült Államok a függetlenség kikiáltásának 250. évfordulóját ünnepelte. Megkezdődtek a nyári koncertek a palicsi zenepavilonban, és ma este folytatódnak a labdarúgó világbajnokság 8-ad döntői. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Tragikus reggel az utakon három fiatal férfi vesztette életét Szerbiában. A belügyminisztérium óvatosságra inti a sofőröket. Két súlyos közúti balesetben fiatalok vesztették életüket a Belgrádhoz tartozó Szurcsinban és a nyugat-szerbiai Banja Kovijacsán. Az első információk szerint mindkét szerencsétlenséget nagy valószínűséggel a nem megfelelő sebesség és a járművek feletti uralom elvesztése okozta. A közlemény szerint a szurcsini közúti balesetben egy 22 éves személygépkocsi vezető vesztette életét, míg a nyugat-szerbiai Banja Kovijacsán két 18 éves fiatal halt meg. A személyautót vezető próbajogosítványa rendelkező sofőr és az autó utasa. A belügyminisztérium felszólít minden járművezetőt, különösen a fiatalokat, hogy következetesen tartsák be a közlekedési szabályokat, a haladási sebességet mindig az útviszonyokhoz és saját vezetési képességeikhez igazítsák, valamint tartsák be a próbajogosítványa rendelkezőkre vonatkozó összes korlátozást, beleértve a tiltott időszakban való járművezetést. Az Amerikai Egyesült Államok a függetlenség kikiáltásának 250. évfordulóját ünnepelte július 4-én. A központi rendezvényeket Washingtonban tartották, ahol a hatóságok rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezettek be. Az ünnepségekre az ország mind az 50 tagállamából több százezer ember érkezett, a hétvége során pedig több mint 1 millió látogató fordult meg a fővárosban. Rózsa Krisztina beszámolója.
4: A jubileum alkalmából országszerte felvonulásokat, koncerteket, kulturális programokat és nagyszabású tűzijátékokat rendeztek. A szervezők szerint az idei, a július 4-i ünnepségek történetének eddigi leglátványosabb tűzijátéka volt. Washington utcáin több ezer rendőr és szövetségi ügynök teljesített szolgálatot, mivel a rendezvényt a legmagasabb biztonsági besorolású események közé sorolták. Donald Trump, amerikai elnök, a dél-dakotai Mount Rushmore emlékműnél mondott beszédében úgy fogalmazott, hogy a 250. évforduló Amerika aranykorának kezdetét jelenti. Az elnök kitért az iráni helyzetre is, azt mondta, Teherán szeretne megállapodásra jutni az Egyesült Államokkal, és utalt a közelmúlt eseményeire is, amelyek tovább növelték a feszültséget a térségben. Beszédében azt is kijelentette, hogy az ország ismét kommunista eszmékkel néz szembe, amelyeket az amerikai szabadságra leselkedő veszélynek nevezett. A republikánus szavazókat arra bíztatta, hogy a következő választásokon is őrizzék meg politikai többségüket. 250 év elteltével Amerika a világ legrégebbi köztársasága. Mi vagyunk a legszabadabb emberek a Földön, nekünk van a legigazságosabb és legmaradandóbb alkotmányunk a világon. Mi vagyunk a legerősebb és legnagyobb hatalmú ország a Földön. És Isten kegyelméből az Amerikai Egyesült Államok a legsikeresebb, legeredményesebb és legkülönlegesebb nemzet a történelemben, és nagy megtiszteltetés az önök elnökének lenni. Nagy megtiszteltetés. Egy negyed évezreden át a szabadság, az igazság, az egyenlőség, az önkormányzás és a páratlan jólét itt virágzott, még soha sehol a világon nem virágzott ilyen mértékben. A jubileumi ünnepségek ugyanakkor a belpolitikai megosztottság árnyékában zajlottak. Közvéleménykutatások szerint sok amerikai bizonytalan az ország jövőjét illetően. New York polgármestere azt hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok minden állampolgár hazája, és a bevándorlók jelentős szerepet játszottak az ország fejlődésében. A rendkívüli hőség több államban megnehezítette az ünneplést, ezért egyes helyeken elhalasztották vagy lemondták a szabadtéri rendezvényeket. Ennek ellenére az évforduló minden eddiginél nagyobb érdeklődés mellett zajlott, és az amerikai történelem egyik legjelentősebb jubileumaként vonul a történelembe.
3: Történelmi mélypontra süllyedt a Tisza vízállása Magyarországon, szombat délben Szolnoknál. mínusz 301 cm-t mértek, ami a valaha feljegyzett legalacsonyabb érték. A rendkívüli asszály kiskörénél is érezteti hatását. Az elmúlt napokban többször is megdőlt a korábbi rekord, amikor a vízállás mínusz 343 cm-re csökkent, meghaladva az eddigi minimumot. A vízhozam szintén jelentősen visszaesett, a Tiszán másodpercenként helyenként már csak mintegy 60 köbméter víz folyik le, ami jóval alacsonyabb a megszokottnál. A tartós csapadékhiány nem csak a Tiszát, hanem a Zagyvát is sújtja. A folyó torkolatánál a víz annyira visszahúzódott, hogy egyes szakaszokon a köveken szinte szárazlábbal is át lehet kelni. Szakemberek szerint a következő napok időjárása döntő lehet abban, hogy tovább romlik-e a helyzet. Megkezdődtek a nyári koncertek a Palicsi Zenepavilonban, amelynek első fellépője a Virtuózó Orkesztra volt. A szombatesti koncertek szeptember elejéig várják az érdeklődőket. Vajtai Viktória és Rózsa Krisztina riportja.
4: A Zenepavilon ismét megtelt zenével és közönséggel. Immár 6. alkalommal szervezték meg a nyári koncertek a Zenepavilonban programsorozatot, amelynek célja, hogy színvonalas kulturális élményekkel gazdagítsa Palics kínálatát. A rendezvény bemutatkozási lehetőséget is biztosít a helyi zenészeknek és egyesületeknek. Zsiga Pál, hegedűművész.
0: A kolléganőmvel Idrestova most már 1,5 éve dolgozunk és játszunk együtt, amit őszintén bevallva nagyon élvezünk mind a ketten. A repertoárunkon természetesen komoly zene, illetve tangó is lesz, és olyan dolgok, amiben most már nagyon otthon érezzük magunkat.
4: A szervezők idén is változatos műsorral készülnek. A következő hetekben pop és rockzenekarok, népzenei együttesek, kórusok, valamint komoly zenét játszó formációk váltják egymást a Zenepavilon színpadán. Bálint Novák Mirella, a Palics Park Kft. Igazgatója.
2: Már hagyományként kerül megrendezésre a Palicson a nyári koncertek a Zenepavilonban. Ma este, július 4-én 19 órától Virtuózó Orkesztra lép fel Zsiga Pál vezetésével. Szerettük volna ezzel is szélesíteni Palics kulturális kínálatát, minél több látogatót ide vonzani, és hát szórakoztatni őket a palicsi nyári estéken. Nagyon sokféle előadó fog bennünket várni az elkövetkezendő 8 hét végén. Vasárnaponként kerülnek majd megrendezés ezek a koncertek este 7 órától.
4: A koncertsorozatot Bálint Novák Mirella mellett Góli Csilla Szabadka alpolgármestere nyitotta meg, aki kiemelte, hogy a rendezvény igazi közösségi összefogás eredménye, ugyanis a fellépő művészek saját elhatározásból és saját költségükön vállalják a szereplést, hogy hozzájáruljanak Palics kulturális életéhez és a nyári esték különleges hangulatához.
5: Úgy érzem, bizonyíték annak, hogy Palics mindenkinek fontos, és a közösség élet Palicson mindenkinek fontos, és ezzel járulnak hozzá, hogy egy ilyen, nem egy óriási rendezvény, de egy mindenkinek kedves, laza, pokrócon élvezhető zenei élményben gazdagodhatunk minden hétvégén itt Palicson.
4: A nyári koncertek a Zenepavilonban rendezvénysorozat szeptember 6-áig várja a látogatókat. A szervezők bíznak abban, hogy a programok idén is hozzájárulnak ahhoz, hogy Palics a nyári időszakban a régió egyik meghatározó kulturális találkozóhelye maradjon.
3: Sport. A legutóbbi VB-n ezüstérmes francia válogatott 1-0-ra legyőzte a paraguayi csapatot a labdarúgó világbajnokság philadelphiai 8-ad döntőjében szombaton. Kylian Mbappé megszerezte 19. VB gólját, amellyel újra egy találatra megközelítette az örök rangsort vezető Lionel Messit. A tornán már 7-szer volt eredményes, ezzel az argentin támadóval holt versenyben vezeti a góllövő listát. A dél-amerikai együttes 2010 után játszott újból világbajnokságon, de a 4-szeres győztes németek kiejtése ellenére nem sikerült megismételnie eddigi legjobb teljesítményét, amelyet éppen 16 éve ért el, amikor a 8 közé jutott. Ma este szambáznak a Vikingek, és folytatódnak a labdarúgó világbajnokság 8-ad döntői. 10 órától Brazília Norvégiával csap össze New Yorkban, közép-európai idő szerint pedig hajnali 2-kor Mexikó Angliával mérkőzik meg Mexikó városban. Hétfőn este viszont egy európai rangadóra készülhetnek a foci szerelmesei, ugyanis Portugália és Spanyolország méri össze erejét Dallasban. A pontos idő 16 óra 9 perc. halljuk, mi lesz még a híradóban. Megtartották a Kanizsa Festet, illetve Burgonya Fesztivált és falunapot szerveztek Királyhalmon, jönnek a részletek. Megtelt élettel a magyar kanizsai vásártér, kincskeresés, kézműves foglalkozások, középkori táncok és esti buli várta a látogatókat a Kanizsa Festen. Már a rendezvényt idén egynaposra tervezték, a szervezők minden korosztály számára kínáltak programokat, Korom Sarolta riportja.
6: Élettel telt meg szombat délután a magyar kanizsai vásártér. A Kanizsa Fest közösségi programjai kicsiket és nagyokat egyaránt megszólítottak. A fesztivál kincskereséssel, középkori táncbemutatóval és a Tücsök együttes koncertjével indult, a családokat pedig már a nyitástól változatos élmények várták. Hajagos Sámuel.
7: Itt vannak programok, van itt légvár, arcfestés, meg ilyen kézműveskedés, kincskeresés is lesz, olyan indiános még 17-kor érdemes eljönni.
6: A gyerekek ezúttal sem unatkoztak, a kézműves foglalkozásokon saját alkotások készültek, miközben a résztvevők játékos formában próbálhatták ki kreativitásukat. Az Oromi Zengő Kézműves Egyesület tagjai egész délután színes feladatokkal és kézműves programokkal készültek. Muhi Zsuzsanna, foglalkozásvezető.
8: Nagyon fontos, hogy együtt legyünk, hogy a gyerekek foglalkozzanak, hogy részt vegyenek ilyen foglalkozásokon, és mivel nagyon sok a program, egyik programtól a másikig a gyerekek nagyon jól kitöltik a délutánjukat. Ez egy jó időtöltés, és szerintem a fölnőtteknek is, és mindenkinek nagyon fontos.
6: A Kanizsa Fest idén egynapos rendezvényként várta látogatókat, de a szervezők arra törekedtek, hogy minden korosztály megtalálja a számára legvonzóbb programot. A délután elsősorban a családoké volt, estére pedig a koncertek és a szórakozás került előtérbe. Újvári Zsombor, a Magyar Kanizsai Községi Képviselőtestület elnöke.
9: A mai nap folyamán én elkülönítem, ugye két külön szegmensből áll a délután, kvázi az esti programokig a családok vannak fókuszban, utána pedig az esti programok meg főleg a bulizni vágyókat célozzák meg. Mint az látható, idén is van érdeklődő. Én örülök neki, hogy olyan fesztivál programokat tudnak a szervezők évről évre tető alá hozni, amelyek tényleg megtalálják a saját célközönségüket.
6: A Kanizsa Fest immár másfél évtizede meghatározó nyári eseménye Magyar Kanizsának. A rendezvény évről évre megújuló programokkal várja a látogatókat. Forró Lajos, szervező.
10: Ez a mai nagyon mobiltelefonos világban, én azt gondolom, hogy fontos, hogy lássanak bábszínházat, hogy lássanak játékokat, kézműveskedjenek, megismerkedjenek a tűzoltókkal, itt látunk táncot, bajvívást, tehát hagyomány ismeret az mindig nagyon fontos, és én azt gondolom, hogy minden ilyen rendezvénynek van egy nagyon komoly közösségépítő szerepe és jelentősége.
6: Ahogy leszállt az este, a fesztivál új arcát mutatta meg. A családi programokat zene és pörgős koncert váltotta fel, a vásártéren pedig hamar megtelt a rendezvénytér. Az In Vivo együttes és a lemezlovasok gondoskodtak a jó hangulatról, így a Kanizsa Fest ezúttal is zenével és közös ünnepléssel zárult.
3: Közös főzéssel, jó hangulattal és színes programokkal telt a vasárnap Királyhalmon. A Homokszem civil szervezet ismét megszervezte a Burgonya Fesztivált és falunapot, amelyre a településről és a környékről is érkeztek résztvevők. Vajtai Viktória riportja.
11: Gőzölgő bográcsok, frissen sült krumplis finomságok és jókedvű csapatok fogadták a látogatókat Királyhalom központjában. A főzőversenyre ezúttal 31 csapat nevezett. A legtöbben kakaspaprikást készítettek új burgonyával, de más ételek is kerültek az asztalokra. Báló Gábor, résztvevő.
12: Minden alkalommal itt vagyunk. Királyhalmáról vagyunk. Mindnyájan 14 személy van, akik itt lesznek, mert még nincsenek. Nyúl pörköltet főzünk. A folyamat az, hogy a hajmát megpirítottuk, piros paprika, nyers piros paprikát, tehát sárga paprikát beleabáltam, és akkor belekerült a nyúl. Ízesítettük, még eztán jön majd a kóstolás, hogy az ízeket még utána pótolni, hogy jó legyen. Meg remélem a zsűrinek is jó lesz.
11: A Burgonya Fesztivált idén 6. alkalommal rendezték meg Királyhalmon. A szervezők célja ezúttal is az volt, hogy a gasztronómia mellett a közösséget is közelebb hozzák egymáshoz. Kókai Anasztázia, a Királyhalmi Homokszem civil szervezet elnöke.
2: Nagyon sok programmal készülünk, hagyományőrző programjaink vannak, kézműves foglalkozások, ingyenes lovaglási lehetőség, légvár, tehát nagyon sok gyerekprogram, kultúrműsorra, egy főzőverseny van, amire nagyon sok csapat bejelentkezik minden évben, kakas-paprikás főzőverseny, illetve van egy szabad kategória, amire bármilyen burgonyás étellel lehet nevezni.
11: A szervezők jótékony célt is kitűztek, ugyanis a rendezvény bevételét a helyi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület támogatására ajánlották fel. A rendezvényt Gyivánovics Dániel, Szabadka város képviselő testületének elnöke nyitotta meg. Kiemelte, hogy az ilyen események a hagyományok megőrzését és a közösség összetartását egyaránt szolgálják.
13: Azért vagyok különösen büszke a királyhalmi polgárokra és emberekre, mert mertek nagyot lépni, merték, és főleg itt a kistermelőkről beszélek, merték kivenni az almafákat, és a helyükre burgonyát ültetni, és itt van, ez most már a 6. burgonya fesztivál, tehát az azt jelenti, hogy legalább 6 éve, de nyilván egy picit régebb óta is működik ez az üzleti modell.
11: A bográcsok mellett egész nap családi programok várták az érdeklődőket. A színpadon helyi és környékbeli egyesületek tánccsoportjai léptek fel, a legkisebbeket pedig ügyességi játékok és kézműves foglalkozások szórakoztatták.
3: Több évtizedes autó és motorcsodák sorakoztak fel Palicson, a Vigadó közelében megrendezett oldtimer találkozóra Magyarországról, Horvátországból, Szlovéniából és Szerbia számos pontjáról érkeztek veterán jármű rajongók. A rendezvény a Szabadkai Oldtimer Egyesület fennállásának 30. évfordulója alkalmából szervezett jubileumi programsorozat része, amely a veterán járművek mellett a szerbiai motorsport 100., valamint a legendás Tomos kismotorok gyártásának 50. évfordulójáról is megemlékezett. Anus Beatrix riport.
14: Zúgtak a veterán autók, csillogtak a krómozott karosszériák, a palicsi sétányon pedig egymást érték a gondosan felújított klasszikus járművek. Kis Tamás Matuzsálem korú autójával Budapestről érkezett, tréler helyett saját kerekein tette meg a mintegy 130 kilométeres utat, amely közel 4 órán át tartott.
15: Ami mögöttünk van, ez egy belga autó, unik gyártmányú, francia motorja van, belga gyártmány, és a George Richards angola tervezője, 1925-ös évjárat, tehát 101 éves az autó. Fakerekű autó, a váza is fából van neki, a borítás rajta lemez, ami sárgának néz ki, sárgára van festve, de alatt a fa. A karosszéria.
14: Szabadkán az első veterán találkozót 1996-ban rendezték meg, Kiskunhalassal közösen. Az akkor kapott pólót több mint 30 év elteltével is megőrizte Fejes Ferenc, a Kiskunhalasi Kántor András veterán autós és motoros egyesület elnöke.
16: Jó barátságban vagyunk velük, ők is átjárnak hozzánk találkozókor, mi is átjárunk hozzáik, és így kiegészítjük egymást.
17: És egy gyönyörű autóval érkezett, mit lehet erről a járműről tudni?
16: Hát ez egy 1960-as gyártású Opel Olympia Rekord, P1-es. 50 lóerős, nem egy nagy teljesítmény, de viszont ez az autó már akkor, tehát a korát egy kicsit valamilyen szinte megelőzte, már folyadékkristályos a kilométer óra, blaupunkt csöves rádió van benne, meg 3 sebesség, most.
14: A többnapos találkozón közel 60 veterán autó és több mint 40 Tomos kismotor képviseltette magát, emelte ki Kenyeres Károly, a Szabadkai Oldtimer Egyesület igazgatóbizottságának tagja.
18: A mi csoportunknak 15 tagja van. Ezt, amit megszerveztünk, ez ilyen történelmi esemény, mivel a Tomos Electronic 50 éves az idén, és Szlovéniából, Horvátországból, lent Szerbiából össze-vissza 43 elektronik a résztvevő ezen a manifestáción.
14: A szervezők szerint a találkozó egyfajta időutazás is, amely a veterán járműveken keresztül idézi fel a térség közlekedés történetének emlékeit.
3: A pontos idő 16 óra 19 perc, híradót hallottak.
19: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén ezekben a pillanatokban 27-28 fokot mérnek. A nap további részében is marad a változóan felhős meleg idő, ami a holnapi nap időjárását illeti. Holnap már 29 fokos csúcshőmérsékletre számíthatunk. Az előrejelzések szerint elszórtan lehet számítani esőre, záporra. ami pedig a hét további napjainak időjárását illeti, nagyjából 31, illetve 30 fok körüli csúcshőmérsékletekre számíthatunk a következő, azaz az előttünk álló héten. Mára megköszönöm figyelmüket, holnap Rafek Violetta érkezik majd a legfrissebb hírekkel. Viszont hallásra!
19: Hogy ne maradjon le semmiről.
20: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
21: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
20: Szabadkai Magyar Rádió.
22: Muzsikál a Szabadkai Magyar Rádió.
21: Retro kavalkád.
22: Végig kísér ezen a délutánon.
23: SMR.

0: Reklám következik. Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-3515, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-3515.
1: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024-55-50-25. 024-55-50-25. Medigroup Központ, Szabadka.
0: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Reklámot hallottak. Apró hirdetések.
5: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
5: a 024 222 638-as számon.
4: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
6: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Fehér puli kiskutyák eladók Szabadkán, érdeklődni a 062 29 12 64-es telefonszámon. 062 29 12 64. Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 19 99 393-as vagy a 065 29 99 393-as telefonszámon lehet. 061 19 99 393, illetve 065 29 99 393. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
5: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
7: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
5: Hétvégén 9:30-től és 12:30-től, valamint délután 15:30-tól és 17:30-től.
7: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
5: 222 638-as számon.
7: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
5: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: nektek örömzöld melódiát.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió,
2: ahol a nosztalgia a divat.
1: A 107,1 MHz-en.
2: SMR.

0: ajánló következik.
1: Ökokemp a Topolyai tó partján. Az Árkusz Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tó partján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod! A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jókedv és a szórakozás garantált.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ajánlót hallottak.
0: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
3: A 107,1-en.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a régi melódiák szólnak.
0: Szabadkai Magyar Rádió. A régi zenék otthona. A régi zenék otthona.

0: reklám következik.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
4: Reklámot hallottak.
5: 17 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Társadalmi célú felhívás.
7: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik.
8: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
9: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
10: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VV csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
11: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
4: Reklámot hallottak.
12: A Szabadkai Magyar Rádióban.
13: A retro kavalkát hozza régi dalokkal.
14: A 107,1 MHz-en.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: Ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak. Zenés időutazás régi melódiák világába. A Szabadkai Magyar Rádióval.

0: a 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
1: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
2: a dal most neked szól,
1: a 107,1 MHz-en.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hétvégén Retro Kavalkád a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: A 80-as évek, 90-es évek legnagyobb magyar slágerei
0: a 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik.
1: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
2: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhanguló fesztivál.
1: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
2: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
1: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
2: A programokon való részvétel ingyenes.
1: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.
5: Önök a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatják a 107,1 MHz-en.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Köszöntöm a hallgatókat, kicsiket és nagyokat. Búzás Zsuzsanna vagyok. Ma két mesével várlak benneteket, mert bizony, vannak finomságok, amiket nagyon szeretünk, vagy amiről azt sem tudjuk, mi fánterem. Tartsatok velem, már is megtudhatjátok a következő népmesékből, hogy mire is gondoltam. A ciberleves. Egyszer egy ember elment vendégségbe egy barátjához, és ott megkínálták ciberlevessel. Rettenetesen jól esett neki, és elhatározta, hogy ezután mindig ciberét főzett a feleségével. De attól félt, hogy amíg hazaér, elfelejti, és nem tudja megmondani a finom leves nevét a feleségének. Éppen ezért hazafelé egész úton mondogatta magában. Cibere, cibere, cibere. Egyszer egy hídra ért, s benézett a híd alá, hogy lássa, mekkora a víz. Abban a pillanatban elfelejtette a leves nevét. Gondolta, hogy beesett a vízbe, s ott kell megkeresni, hogy újra eszébe jusson. Amint ott keresgélt a vízben, egyszer csak arra jött egy úr, 6 lovas hintóval, megállott a hídon, s lekiáltott. Mit keresel ott, hé? Ha tudná, az úr is keresné, válaszolta az ember. Az úrnak se kellett egyéb. Azt gondolt, hogy ki tudja, milyen nagy kincset keres ez az ember. Hamar lefutott, beállott térdig a sárba, s könyökig matatott benne. Ott matadtak vagy 2 órát, de nem találtak semmit. Az úr megunta, s mérges lett. Én nem keresem többet, még ha a Dárius kincse is. Úgy összetapostuk ezt a sárt, hogy olyan, mint a cibere. Ez az! Megtalálta! Kiáltott az ember. Megköszönte, s azzal indult boldogan haza. Az urat pedig kicsi híján, hogy meg nem ütötte a guta.

Ebéd idő közeledik, terül már az asztal. Anya főzött főzeléket, várom üres hassal. Első falat repülő jön, berepül a számba. Második megejtő ernyő, ereszkedik szálba. Harmadiknak motorja van, nagy hangjával berreg. Rendőr kíséri a négyest, imbolyogva cselleg. Ötödik már hajon úszik, dúdú szól a duda. Hatodik meg traktorra, szütyök fel az útra. Mentőt kérek, szól a hetes szirénázba jöjjön. Tűzoltóban ül a nyolcas, hogy sok vizet öntsön.

0: A folytatásban következzék még egy finomság. A szilvás gombóc. Egyszer egy gazdag ember házánál nagy dínomdánom volt, s meghívott erre két híres hazugot is. Nosza, mint az asztalhoz telepedtek, megeredt a hazudozás. Hiszen, amit eddig hallottatok, mondja az egyik hazug, az mind semmi. Most jő csak az igazi. Hát tegnap is vendégségben voltam egy régi jó barátomnál, s ott akkora gombócot láttam, amekkorát még soha életembe. Akár hiszitek, akár nem, ehhez a gombóchoz 100 méter mázsa liszt kellett, meg 50 méter mázsa szilva. 10 nagy asztalt toltak össze, úgy fért el a gombóc. 20-an voltunk vendégek, egy nap s egy éjjel folyton folyvást ettünk, s még csak felét sem tudtuk megenni. Hát egyszerre csak mi történt? Két vendég a nagy lakomározás közben úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el őket. Tűvé tettük az egész házat, nem találtuk sehol. Már egy jó órája kerestük őket, amikor egyszerre csak halljuk, hogy a gombóc közepéből kiabálnak. Hej, de jó, de pompás! Bezzeg, hogy belebújtak a gombócba, csak hogy annál többet ehessenek. Hát hiszen, mondta a másik hazug, elég nagy gombóc volt, szent igaz, de ez csak kölyke lehetett annak, amit én láttam egy vendégségben. Ott akkora gombóc volt, hogy bár lehettünk vagy 50-en, 3 éjjel s 3 nap folyton ettünk, s még csak feléje se jártunk a tölteléknek. Na, mondtam én a barátaimnak, pihenjünk egyet, hogy újult erővel láthassunk neki. Pihentünk egy fél napot, akkor újra neki feküdtünk a gombócnak, s hát uram, teremtőm, megakadt a villám valami keménységbe. Gondoltam, biztosan szilva mag. De nem az volt, hanem mit gondoltok mi? Egy nagy útmutató kőoszlop. Az volt ráírva, innen a töltelék még 3 kilométer. Hiszem, mondta a másik hazug, de hol készült az a rettentő nagy üst, amelyikbe ez a gombóc főtt? Az bizony, ott, ahol az az üst, amelyikbe a te gombócodat főzték.
1: Itt a vége, fuss el véle. Járjatok utána, ha nem hiszitek.

0: csoráz nálunk.
1: Kedves gyerekek, kicsik és nagyok, szerintem most már nagyon jól laktunk. Azt azért elárulom nektek, hogy a ciberleves aszalt gyümölcsökből és korpából főzött savanyú leves volt annak idején. A gombócot pedig szerintem nem kell bemutatnom. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Legyetek jók, főzőcskézzetek, és olvassatok sokat. Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18:30-től a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: hölgyeim és uraim! Jön!
1: Még egy magyar sláger a 90-es évekből! Itt
2: az SMR-ben.

0: Nálunk a nosztalgia a divat.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Nálunk a régi slágerek sem mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mert ami jó,
0: az jó.
1: A

0: a Retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: és most vissza a 80-as évekbe. A 80-as
1: évekbe. Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Tegyék meg tétjeiket!
2: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
2: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. De a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Agárdi Gábor. Ez itt az Aranyalbum, ahol szebb a szép. Hol van ő most, tehetnénk fel a kérdést. Sokak ismeretlen ismerőse, az ember, a dalnok, a dalszerző, aki világ életében nyílt lapokkal játszott. Bensőséges volt, mégis mindent elénk tárt. Feledhetetlen sorok a soha el nem múló barátságokról, örök és örökké plátói szerelmekről, édesapákról és édesanyákról, nagyszülőkről és unokáikról, az emberségről, magáról, az életről. Mindaz, amit róla tudunk, a dalaiból tárul elénk. Jó Arsène Dédics. Az egyik dalát pedig Fehér Illés fordította le gyönyörűen magyarra. Alig kezdtünk valamibe, már is máshol voltunk, és maradtunk az elfolyó víz mellett így, feltáratlanul, divatja múltan. A megkezdett mesében, nyoma veszett szerelemben, mert csak a háza küszöbéig értünk. A sosem használt tárgyak ideiglenes rendjében észre sem vettük, egyedül vagyunk, megöregettünk. Még hittük, csak az út változik, a viszontlátással önmagunkat búcsúztattuk.

Я бац зло у живот мой. Сад мертво лище око нас се купи. Видишь ли,

Voyage. Bio sam tvoj. Ali život zna razdvojit one koji se vole.

0: tegyék meg tétjeiket.
1: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
1: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. De a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: kedvencek, örökzöld melódiák.
1: Aranyalbum. Vasárnaponként 20 és 21 óra között
2: a 107,1 MHz-en.
1: SMR.

0: aranyalbum.
1: 24 karátos lágerek.
0: Vasárnaponként 20 és 21 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Aranyalbum.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Nevem Megkelek. Estelente megahertzen edvelem eme re emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik. Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
1: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
2: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: egyenesen a 70-es években.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: A legendák nálunk szólnak. Szabadkai
1: Magyar Rádió. A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
1: 107,1 MHz.
0: A lemez
2: forog
0: tovább.
2: Tovább.

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben. Hallgasson zenét velünk!
2: A 107,1 MHz-en.

0: Esti koktél.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
1: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.
1: És indul még egy sláger.

0: Mi nem felejtettük el
1: a 70-es évek kedvenceit.
2: Mert a retro örök.
3: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: A 107,1-en.
5: Ahol a régi melódiák szólnak.

0: a régi idők slágerei,
1: legendás előadók,
0: emlékezetes dalai a múlt ködéből.
2: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 22 óra múlt. Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió. Minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Egy húron pendülünk a rockzenével.
2: 107,1! A legjobb rockzenék a 80-as, 90-es évekből.
3: Ez a

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai babjoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: The man.

0: A régi idők slágerei,
1: a 70-es évek kedvencei,
0: a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.

a Szabadkai Magyar Rádió óráján 23 óra múlt.

0: álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Most a leggyorsabb újak pengetik a húrt.

Nálunk nem haltak ki a rock dinoszauruszai. Szabadkai Magyar Rádió.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen. We are the
2: champions. A 80-as évek hercege, Prince. Prince. Prince.
3: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a

0: stresszes nap után lazítson. Lazítson, lazítson, lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
1: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél. It started with a kiss.

0: Éjfél múlt. Az új nap kezdetén is önnel a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A régi szép idők dalai, minden idők legnagyobb exjúslágerei nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét.
1: És videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi mellett.

0: a Retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.